0: férfi ellen, aki tavaly augusztusban Balatonfenyvesen elütött egy gyalogost a zebrán. A sofőr egy mellékútról kanyarodott ki a főútra, amikor későn vette észre az átkelő helyen haladó embert. Az ütközést már nem tudta elkerülni, a gyalogos pedig több hét alatt gyógyuló töréses sérüléseket szenvedett. Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozása miatt pénzbüntetés kiszabását és járművezetéstől eltiltást indítványozott a kocsit vezető férfivel szemben. Megkezdődhet a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében a múlt heti robbanás után. A társaság tájékoztatása szerint befejeződött a hatósági helyszínelés és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. A szakemberek most az üzem takarítását, valamint a sérült berendezések és szerkezetek műszaki vizsgálatát végzik. A cég előzetes becslése alapján az üzem újraindítása több hónapot is igénybe vehet. A múlt pénteki robbanásban egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A MOL azt közölte, az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújítása során. A szakemberek egy befőttes üvegben elrejtve bukkantak rá a 105 darabos gyűjteményre, amelyet feltehetően még a II. Világháború előtt rejtettek el. Az érmék között magyar, német, svájci és francia aranypénzek is vannak. A legrégebbiek az 1800-as évek első feléből származnak.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 10 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken aztán túlnyomóan napos, száraz idő várható, de a szél élénk lehet. Napközben 24 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

más lettem, a tükör így ismer, le nem.

91.2 Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10-től este 6 óráig kínál programokat. Lesz báb színház, 10 dindalos műsor, zenés mesejáték és koncert is. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, táncház, játszóház és kincskeresés várja. A Fekete Sereg lovagrend pedig középkori bemutatóval és apród képzővel készül. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére. Vasárnap közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, a Desedán a Kaposfüredi kikötőnél pedig családi horgászmajálist rendeznek. Módosul a NAV kaposvári ügyfélszolgálatának nyitvatartása jövő héten. Felújítási munkálatok miatt csökkentett ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. Hétfőtől csütörtökig reggel 8:30 és déli 12 óra között, pénteken pedig reggel 8:30-től 12:30-ig tart nyitva az ügyfélszolgálat. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés szerdán megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely visszavonja a korábban megindított kilépési folyamatot. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépési folyamat júniusban ért volna véget. A kilépést megakadályozó előterjesztést az új kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be. Az idei viharjelzési szezon legerősebb vihara csapott le szerdán a Balaton térségére. A Hungaromet közlése szerint a szupercellás zivatarokhoz erősen viharos széllökések is társultak. Siófokon 104, Balatonszemesen pedig 100 km/órás széllökéseket mértek. A vihar több helyen fákat döntött ki a Balatonnál. Budapesten viszont megdőlt a napi melegrekord szerdán. Újpesten 34,4 fokot mértek, ami új fővárosi csúcsa május 27-i napra vonatkozóan.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég és 10 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken aztán túlnyomóan napos, száraz idő várható, de a szél élénk lehet. Napközben 24 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

látlak, de minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.

0: pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Egyszer fent, egyszer lent, veled mindig ilyen a játék. De nem várom már meg a csodát,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD Komáromi gyárában. Erről a közösségi oldalán számolt be Szita Károly polgármester kedden. Az első 15 új jármű várhatóan már júniusban forgalomba állhat a városban. Amint egy 15 milliárd forintos közlekedésfejlesztési program részeként összesen 42 elektromos busz érkezik Kaposvárra, köztük két önvezető jármű is. A fejlesztéshez 30 elektromos töltőállomás és 20 intelligens busz megálló is épül korszerű utastájékoztatási rendszerrel. A város célja egy modernebb, környezetbarátabb és kényelmesebb közösségi közlekedés kialakítása, amely teljesen kiváltja a jelenlegi gázüzemű buszflottát. Elütöttek kedden délután Nagybajonban egy biciklist, a vétkes autós pedig segítségnyújtás nélkül elhajtott. A rendőrség közlése szerint a kocsi sofőrje egy vele egy irányba haladó kerékpárost gázolt el. A biciklis férfi elesett és megsérült. A járművezető a baleset után elhajtott, de később a rendőrök az otthonában elfogták a 69 éves sofőrt, aki ellen a cserbenhagyásos gázolás miatt eljárást indította. Hadcsapatos lesz a férfi röplabda extraliga következő szezonjának mezőnye. Az MT beszámolója szerint a nevezési határidő lejárta után eldőlt, hogy a MAFC és a Kazinc Barcika nem vállalja az indulást az élvonalban. A helyüket a Debrecen és a Miskolc veszi át. Az új idényben a címvédő Finó Kaposvár mellett a MÁV előre, a Pénzügyőr és a TFS-e szerepel majd az extraligában. A férfi röplabda élvonalban az előző idényben 13 csapat szerepelt.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 10 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken aztán túlnyomóan napos, száraz idő várható, de a szél élénk lehet. Napközben 24 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2. Rádió most.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újabb 71 levél került fel Kaposváron az életfára a Városligetben. A csütörtöki ünnepségen a 2024. november 1-e és a 2025. február 28-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban állították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Június 11-e és 13-a között ismét megrendezik Kaposváron a Rigó Jancsi napokat. A belváros több helyszínén koncertekkel, utcazenével, gasztronómiai programokkal és kulturális rendezvényekkel várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Sárközi Kollektív, a Swing El a Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. A Dorottyaház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán egész hétvégén zenés programok lesznek. Emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a híres süteménnyel is megismerkedhetnek. A programsorozat legtöbb eseménye ingyenesen látogatható. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy férfi ellen, aki tavaly augusztusban Balatonfenyvesen elütött egy gyalogost a zebrán. A sofőr egy mellékútról kanyarodott ki a főútra, amikor későn vette észre az átkelő helyen haladó embert. Az ütközést már nem tudta elkerülni, a gyalogos pedig több hét alatt gyógyuló töréses sérüléseket szenvedett. Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozása miatt pénzbüntetés kiszabását és járművezetéstől eltiltást indítványozott a kocsit vezető férfivel szemben. Megkezdődhet a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében a múlt heti robbanás után. A társaság tájékoztatása szerint befejeződött a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. A szakemberek most az üzem takarítását, valamint a sérült berendezések és szerkezetek műszaki vizsgálatát végzik. A cég előzetes becslése alapján az üzem újraindítása több hónapot is igénybe vehet. A múlt pénteki robbanásban egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. A MOL azt közölte, az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset. Különleges nézőtéri programokkal is készülnek a szervezők a jövő heti MotoGP magyarországi verseny hétvégéjére Balatonfőkajáron. A futamok mellett motocross freestyle bemutatók, szimulátorok, kézműves programok és gasztronómiai különlegességek is várják a szurkolókat. Az érdeklődők a Hero Walk programon autogramokat is gyűjthetnek, és a hétvége néhány sztárjával is találkozhatnak. A MotoGP magyarországi verseny hétvégéjét jövő héten péntektől vasárnapig rendezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napos, száraz idő várható ma, de a szél élénk lehet. Kora reggel 10-12 fokot mérhetünk, és napközben 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap már kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Újabb 71 levél került fel Kaposváron az életfára a Városligetben. A csütörtöki ünnepségen a 2024. november 1-e és a 2025. február 28-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban állították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Nyílt napot tart pénteken Kaposváron a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen reggel 8 és dél között katonai bemutatók, technikai kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket a laktanyában. A látogatók megismerhetik a honvédség eszközeit, emellett rendőrségi és tűzoltó technikai bemutatókat is láthatnak. A gyerekeket többek között akadálypálya, arcfestés, kézműves foglalkozások és légvár várja. Beazonosították azokat az elkövetőket, akik egy elektromos rollert loptak el Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utcai okos parkból. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság korábban a lakosság segítségét kérte az ügyben, és közzétette a feltételezett elkövetőkről készült kamerafelvételeket is. A hatóság tájékoztatása szerint azóta beazonosították az elkövetőket, és megkezdődött az elszámoltatásuk. A rollereket még május 5-én lopták el az okos park területéről. Az idei viharjelzési szezon legerősebb vihara csapott le szerdán a Balaton térségére. A Hungaromet közlése szerint a szupercellás zivatarokhoz erősen viharos széllökések is társultak. Siófokon 104, Balatonszemesen pedig 100 km/h széllökéseket mértek. A vihar több helyen fákat döntött ki a Balatonnál. Budapesten viszont megdőlt a napi melegrekord szerdán. Újpesten 34,4 fokot mértek, ami új fővárosi csúcsa május 27-i napra vonatkozóan. BL lázban ég Budapest. A labdarúgó bajnokok ligája magyarországi döntője miatt a Hősök terén felállították a fesztiválzónát. A látogatók megtekinthetik ott az eredeti BL trófeát, emellett játékokkal, szurkolói programokkal és különböző interaktív attrakciókkal is várják az érdeklődőket. A Hősök terén kiállították az idei alapszakaszban szereplő csapatok dedikált mezeit is. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt szombaton 18 órától rendezik a Puskás arénában.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napos, száraz idő várható ma, de a szél élénk lehet. Kora reggel 10-12 fokot mérhetünk, és napközben 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap már kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Ród Balázsi Hunor.
2: Csodaszép péntek reggelt kívánok, Kaposvár! 29-e van, és már a hónap utolsó munkanapja a mai, hiszen már csak 2 napunk maradt májusból, jövő héten már júniusban köszöntjük a hallgatókat, és bizony a nyakunkon a nyár, és a nyakunkon a gyereknap, hiszen május utolsó vasárnapján őket ünnepeljük, ennek fényében telik majd a mai közös reggelünk, délelőttünk, drága hallgatók. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor köszönt benneteket, ma is várom üzeneteiteket, hívásaitokat a 0670-32-32-355-re. Nem sokára ünnepelteket köszöntünk, aztán lapszemlét is hozunk, majd kalendáriumot, és értelemszerűen minden idők legjobb dalait. Egy dalpremierünk is lesz, így a kora reggeli órákban, perceken belül érkezik Stormzy újdonsága, a 24 Hours, előtte azonban az órát Zara Larson nyitja, már is szól a Can't Tame Her.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Május 29-ét írjuk, és a mai napon ünneplik névnapjukat a Magdolnák, a Magdolna pedig a Magdaléna magyarosodott alakváltozata. A Magdolna név rendszerezetté és gyakorlatiassá teszi viselőjét mindenben, amit csinál. Élvezi azt az érzést, amit a gondosan elvégzett munka után tapasztal. A tulajdonában lévő dolgokat óvja és ügyel rájuk, így tárgyai sokáig jó állapotban vannak. Kiadásaira is figyel, munkájának elvégzése során türelmes és figyelmes. Kedves Magdolnák, köszönjük, hogy ilyenek vagytok, és köszönjük, hogy vagytok. Kívánunk nektek egy csodaszép pénteket, boldog névnapot, Isten éltessen mindannyiótokat, és természetesen mindenkit, aki ma ünnepel, bármilyen jeles eseményt, születésnapot, bármit. Az ünnepelteknek érkezik Lidzódala, a To Be Loved szól a rádió mostan.
0: Ez volt a kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most! Itt a 91.2.

0: miénk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.
1: Sziasztok, Dorogi Peti vagyok, az Intintorna Illegából. Hallgassátok a rádió.

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Aktualitások, helyi információk egy helyen, testvér oldalunkon, a kaposvármos.hu-n, ahol a főoldalon írják, hogy megnyílt a Zicsi tanulóinak vizsga kiállítása az Együttben. Arról is beszámolnak, hogy 71 új levélkével gazdagodott az éppen 20 éves életfa. Ingyenes gyereknapi programokkal várják a családokat a Vasari Parkban. Több mint 180 ezeren hagyták az utolsó napra az esszia bevallásukat. Nem indul az élvonalban jövőre a Finókaposvár egyik nagy riválisa. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából vasárnap, láthatjátok, hogy néznek ki Kaposvár új elektromos buszai, 100 km/h széllökéseket mértek szerdán a Balatonnál, zebrángázott gyalogost egy férfi Balatonfegyvesen tavaly, most vádat emeltek ellene, felújítás miatt csak délelőtt lesz ügyfélfogadás jövő héten a NAV-nál, és végül, de nem utolsó sorban, arra is felhívom a figyelmet, hogy ma nyílt napot tart a Magyar Honvédség Kaposváron.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most!

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges 5 fős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Car Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
5: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
6: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Június 11-e és 13-a között ismét megrendezik Kaposváron a Rigó Jancsi napokat. A belváros több helyszínén koncertekkel, utcazenével, gasztronómiai programokkal és kulturális rendezvényekkel várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Sárközi Kollektív, a Swingela Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. A Dorottya ház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán egész hétvégén zenés programok lesznek. Emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a híres süteménnyel is megismerkedhetnek. A programsorozat legtöbb eseménye ingyenesen látogatható. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy férfi ellen, aki tavaly augusztusban Balatonfenyvesen elütött egy gyalogost a zebrán. A sofőr egy mellékútról kanyarodott ki a főútra, amikor későn vette észre az átkelőhelyen haladó embert. Az ütközést már nem tudta elkerülni, a gyalogos pedig több hét alatt gyógyuló töréses sérüléseket szenvedett. Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozása miatt pénzbüntetés kiszabását és járművezetéstől eltiltást indítványozott a kocsit vezető férfivel szemben. Több mint 80 millió forint gyűlt össze idén a palack visszaváltásokból rászoruló gyermekek és családok támogatására. A MUHU közlése szerint a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra is fel lehet ajánlani. A felajánlásokból most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermek Étkeztetési Alapítvány részesül. A támogatásokból a többek között koraszülött mentő rohamkocsit szereznek be, hátrányos helyzetű családokat segítenek, valamint élelmiszerprogramokat finanszíroznak.
0: Időjárás jelentés.
6: Túlnyomóan napos, száraz idő várható ma, de a szél élénk lehet. Kora reggel 10-12 fokot mérhetünk, és napközben 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap már kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ő ott Pink az óceánon túlról, és a Get the Party Started szólt. Hát a party lehet, hogy még nem kezdődik, de a nap már biztosan. Egyre többen vannak Kaposvár útjain is, éledezik a város, éledezik a környék, akik olyan munkahelyen dolgoznak, ahol hamar indul a munkanap. Bizony már elindultak, vagy már be is értek a munkahelyükre. Amikor én jöttem 5:30 környékén, már akkor is viszonylag sokan voltak az utakon, ahhoz képest, hogy mennyire korán volt. De csodálatos időnk lesz, nagyszerű hangulattal társítva, és hogyha kiváló dalokat választatok társaságnak még minden mellé, akkor még csodálatosabb pénteknek nézünk elébe. A kiváló dalokat mi intézzük. Ti csak tekerjetek a hangerőn, és dőljetek hátra. Élvezzétek Ross Stewart dalát a Baby Jane a folytatásban, előtte pedig Alex Warrettől hallgatjuk a Fever Dream-et. How did

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Május 29-ét írjuk, és ma 821 éve, hogy királlyá koronázták II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. 73 éve Edmund Hillary és Tenzing Norgay Sherpa elsőként a világon felértek a Mount Everest csúcsára. 180 éve született Aponyi Albert gróf, vallás és közoktatási miniszter nagybirtokos. Ma 109 éve látta meg a napvilágot John F. Kennedy, azaz az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke. 64 éve született Jeszenszky Béla Tibor, közismert nevén Flipper öcsi, énekes, dalszerző, zenész. 67 éve látta meg a napvilágot Rupert Everett színész, láthatjuk a Szerelmes Shakespeare-ben és a Bigyó felügyelőben is. 23 éve ezen a napon hunyt el Károlyi Émi, költő, műfordító, Vörös Sándor felesége. Ma 15 éve halt meg Mádl Ferenc, jogász, köztársasági elnök, 5 éve pedig Jankovics Marcell, rajzfilmrendező, grafikus, művelődés történész. Neki köszönhetjük például a magyar népmeséket. És végül, de nem utolsó sorban, ma 32 éve tartották az 1994-es országgyűlési választások második fordulóját.
0: Ez volt a kalendárium.

Éva Max dalát hallgattuk, ez volt a Torn a Rádió Moston. 7 órához közeledünk, és érkezik is hamarosan hírekkel Cserhalmi Krisztián. Aztán kezdjük a naprakészt, ma is lendületesen, ma is aktuálisan, és ma is a kaposvári történéseket helyezve a figyelem középpontjába. Maradjatok velünk továbbra is, indítsátok velünk ezt a csodálatos pénteket. Most pedig az órát Britney Spears dalával zárjuk, jön az Every Time Kaposvár rádiójában.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
2: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges, ötfős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság, most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újabb 71 levél került fel Kaposváron az életfára a Városligetben. A csütörtöki ünnepségen a 2024. november 1-e és a 2025. február 28-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban állították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Június 11-e és 13-a között ismét megrendezik Kaposváron a Rigó Jancsi napokat. A belváros több helyszínén koncertekkel, utcazenével, gasztronómiai programokkal és kulturális rendezvényekkel várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Sárközi Kollektív, a Swing a Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. A Dorottyaház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán egész hétvégén zenés programok lesznek. Emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a híres süteménnyel is megismerkedhetnek. A program sorozat legtöbb eseménye ingyenesen látogatható. Nyílt napot tart pénteken Kaposváron a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen reggel 8 és dél között katonai bemutatók, technikai kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket a laktanyában. A látogatók megismerhetik a honvédség eszközeit, emellett rendőrségi és tűzoltó technikai bemutatókat is láthatnak. A gyerekeket többek között akadálypálya, arcfestés, kézműves foglalkozások és légvár várja. Az idei viharjelzési szezon legerősebb vihara csapott le szerdán a Balaton térségére. A Hungaromet közlése szerint a szupercellás zivatarokhoz erősen viharos széllökések is társultak. Siófokon 104, Balatonszemesen pedig 100 km/órás széllökéseket mértek. A vihar több helyen fákat döntött ki a Balatonnál. Budapesten viszont megdőlt a napi melegrekord szerdán. Újpesten 34,4 fokot mértek, ami új fővárosi csúcsa május 27-i napra vonatkozóan. BL lázban ég Budapest. A labdarúgó bajnokok ligája magyarországi döntője miatt a Hősök terén felállították a fesztiválzónát. A látogatók megtekinthetik ott az eredeti BL trófeát, emellett játékokkal, szurkolói programokkal és különböző interaktív attrakciókkal is várják az érdeklődőket. A Hősök terén kiállították az idei alapszakaszban szereplő csapatok dedikált mezeit is. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt szombaton 18 órától rendezik a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
4: Túlnyomóan napos, száraz idő várható ma, de a szél élénk lehet. Kora reggel 10-12 fokot mérhetünk, és napközben 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégén tovább melegszik az idő, visszatér a kánikula, de vasárnap már kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Elrajtolt a napra kész, szép reggelt Kaposvár és környéke, 7 óra múlt néhány perccel, köszönjük a híreket Krisztiánnak, neki kívánunk egy csodaszép hétvégét, 7:30-kor már Pál Patriciától hallhatjátok a legfontosabb tudnivalókat itt a Rádió Moston. Szép reggelt mindenkinek, aki szereti a jó zenéket és nem szereti a sok dumát, válaszol ma is bennünket, és élvezze a legnagyobb slágereket. Hamarosan hívom majd Smar Rafaelt időjárás előrejelzés érdekében, hogy megtudjuk, mire számíthatunk majd a hétvégén. 7:30 után közlekedési infókat hozunk az Euró 6-szor a taxi jóvoltából, aztán 8 óra előtt még Kofa vizittel is jelentkezem, picit kiugrunk a piacra, majd 8 órát követően Szita Károly Kaposvár polgármestere érkezik, aktualitásokról, Kaposvár életéről, ezúttal is Széki Éva kolléganőm kérdezi. Indítsuk együtt ezt a kiváló pénteket. A 4 Street és a Te vagy az igazi jön hamarosan, most pedig a naprakiszt David Guetta, Becky Hill és Ella Henderson nyitja. Itt is van a Crazy What Love Can Do.

0: Időjárás jelentés.
1: Joggal mondhatjuk, hogy a héten eddig igazán kellemesen alakult az idő, de a hétvégéhez közeledve mindenki arra kíváncsi, hogy milyen programot tervezzen szombatra és vasárnapra, és természetesen most is itt van velünk a vonalban a Kaposvár Mostpontú és a Rádió Most időjósa, Smar Rafael, aki beavat bennünket a lényegbe az időjárás tekintetében. Szia Rafi, jó reggelt!
2: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát igaz, hogy szépek a reggelek, meg szépek is lesznek, de délutánonként program szervezésnél azonban oda kell figyelni, ugyanis bármelyik nap lehet zápor, zivatar. Sőt, mivel egymást érik ezek az időjárási frontok, ezért akár valamelyik nap biztos, hogy akár zivatar rendszer kialakulására is lehet esély. Egy a lényeg, fázni nem fogunk. Reggelente nagyon kellemes, friss lesz az idő, és délután sem fogunk megbudjanni a melegben. Azért, hogy kellemes, 25-28 fok lesz délutánonként. Reggelente meg olyan 10-15 között szóródik a minimum, viszont a csapadékra azért oda kell figyelni, főleg ezek a bolondos zivatarokra.
1: Nagyon szépen köszönjük, Rafi, akkor lényegében azt a következtetést vonhatjuk le, hogy úgy tervezünk hétvégére, hogyha érkezik egy zápor, zivatar, legyen menedéke, jóvá félre tudunk húzódni.
2: Igen, csak óvatosan. Jó pihenést kívánok mindenkinek a hétvégére.
1: Köszönjük szépen, mi is ezt kívánjuk neked, szép hétvégét.
2: Viszont, sziasztok!
1: Szia-szia!
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész!
1: Ha egy nap fütyűrészűsen indul, az a nap már rossz nem lehet. Szép reggelt mindenkinek ez a Naprakész Kaposvár rádiójában. 7:30-hoz közelítünk, egyre többen vannak az utakon, egyre nagyobb a forgalom, éppen ezért hamarosan hívom majd az Euro 6 óra taxit, hogy elárulják nekünk, mire számíthatnak a kaposváriak és a Kaposváron közlekedők ma reggel, így 7:30 tájékán, aztán jön hamarosan hírekkel Patricia is, most pedig Michael Gray-t hallgatjuk, már is szól a Borderline 2006-ból.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: A Boban Markovic Orchester ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XCeed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
8: Skoda.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
9: Ha a lefolyót beszélni tudna...
10: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
9: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
11: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
12: Egész hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep Kaposváron. Jövő héten változik a NAV ügyfélfogadási rendje. Jó reggelt kívánok, 7:30 van, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most legfrissebb hírei. A hétvégén több helyszínen is gyereknapi programokkal várják a családokat Kaposváron. Szombaton a K-központban rendeznek egésznapos játszóházat, ahol többek között óriás trambulin, kézműves foglalkozások, állatsimogató és mesedél után is szerepel a programok között. Vasárnap a Vasari Park ad otthont a Kaposvári Gyereknapnak, ahol bábelőadás, középkori bemutató, koncertek és különféle ügyességi játékok várják a gyerekeket. A hétvége során a Kaposvári vasútállomáson is különleges közlekedési kalandok programmal készülnek. Retrobuszok és mozdonybemutatók színesítik a kínálatot. Felújítás miatt változik a NAV Kaposvári ügyfélfogadási rendje. A Béke utcai központi ügyfélszolgálat június 1-e és 5-e között csökkentett nyitvatartással működik. Hétfőtől csütörtökig reggel 8:30 és déli 12 óra között, pénteken pedig 8:30 és 11:30 között fogadják az ügyfeleket. Európa legjobb családbarát úti célja lett a Balaton egy nemzetközi turisztikai versenyen. A szakmai zsűri a 4 évszakos turisztikai kínálatot, a családbarát szolgáltatásokat és a változatos program lehetőségeket értékelte, a strandoktól az ökoturisztikai és kulturális élményekig. A szakértők szerint ez az elismerés is azt bizonyítja, hogy a Balaton már nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész éves desztinációként is egyre népszerűbb Európában.
0: Időjárás jelentés.
12: Ma viszonylag hűvös időre ébredtünk, a délelőtti órákban azonban gyors melegedés kezdődik. A hőmérséklet 14 fok közelébe emelkedik majd. Az északi szél mérsékelt marad, időnként megélénkülhet, az eget pedig fátyol felhők borítják majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Most tettem le a telefont, beszéltem Lacival, az Euró 6x a taxi munkatársával, hogy zárkóztasson fel picit bennünket azzal kapcsolatosan, hogy milyen helyzet Kaposvár útjain. Azt mondta, hogy erős a forgalom a városban, nem csak a bevezető utakon, hanem már bizony a városi utcákon is. Kiemelte az Egyenesi utat, a Cseri utat, a Füred Újlak felől érkező útvonalakat, a felüljárót, illetve azt is kihangsúlyozta, hogy a füredi csomópontból a Margit templom irányába indulunk, a középső sávon van egy akna fedél javítás, ahol 30-as sebességkorlátozás van, és ez picit megfogja a forgalmat.

0: lehetne mindenki leparkolni. Kiemelte Laci még a nagy piac környékét, nincs parkolóhely sem a Rákóczi tér felüli, sem a Laktanya utca felüli oldalán a piacnak. Használjuk a parkolót, mint mondta, sok epres ládás emberkét látott, megy a befőzés, mindenki epret vásárol. Természetesen mindezt úgy tegyük, hogy közben ne akadályozzuk a forgalmat, és biztonságosan közlekedjünk, akár gyalog, akár autóval vagyunk. És amit még kiemelt Laci, hogy sok a biciklis és a rolleres, viszont nem tudja, hogy miért, de egyre több rolleres fején lát sisakot. Én erre csak annyit mondtam, hogy lehet, hogy látták a nyuszis videót, ahol a nyúl lerúgja a rollerest, és azt mondták, hogy biztos, ami biztos, jöhet a sisak. Úgyhogy kedves hallgatók, baleset és büntetésmentes közlekedést mindenkinek!
1: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.

Ez volt a Supermood zseniális dala, a Tell Me Why, még 2006-ból itt a Rádió Moston. 2 perccel járunk nagyjából 3:48 után, és hát gyermeknap közelettével, látványos bemutatókkal, katonai technikával, családi programokkal és interaktív élményekkel várják az érdeklődőket a Magyar Honvédség Lakner György második ellátó ezredének kaposvári nyílt napján. A rendezvény ma délelőtt 8 és 12 óra között folyamatos programokkal várja az érdeklődőket, a látogatók közelről is megismerhetik a különféle katonai és műszaki eszközöket, lesz fegyverzet technikai bemutató, technikai kiállítás, valamint rendőrségi helyszínelő és tűzoltó technikai eszközök bemutatója is. A gyerekeket és családokat akadálypálya, kerékpályos akadályverseny, arcfestés, kézműves foglalkozások, lézerpuskalövészet, légvár és gólyalábas bemutató is várja, de huszár bemutatót és airsoft lövészetet is láthat majd a közönség. A nyílt nap dinamikus programjai reggel 9 órától kezdődnek, lesz zenekar gyepsó, fellép a Vatacukor zenekar, emellett különleges díszelgő bemutatót és szállító zászlóalj bemutatót is tartanak. A rendezvény célja, hogy a látogatók közelebb kerüljenek a honvédség mindennapjaihoz, valamint testközelből ismerkedhessenek meg a katonák munkájával és a különböző technikai eszközökkel. A lányomék osztálya a suliból megy az eseményre, ebből adódóan pedig gondolom, hogy nagyon sok iskola is kilátogat majd a honvédséghez, hogyha a munkahelyetek lehetővé teszi, vagy éppen szabadnaposok vagytok, akkor ugorjatok ki ti is a laktanyába. Most pedig a Follow the Flow-val folytatjuk, hamarosan pedig kofa vizitet hozok itt a Rádió Moston.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kofa vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
2: Kedreggel már hoztam néhány árat a kaposvári nagypiacról. Ezeket egyébként megtaláljátok a piac Facebook oldalán is, ahol hangsúlyozom, hogy holnap szombaton nem lesz gombavizsgálat szünetel a tájékoztatásuk szerint, viszont lesz gyereknap, drága hallgatók, 8 és 12 óra között. Úgyhogy holnap vegyétek magatokhoz a porontyot, és menjetek együtt vásárolni, és időközben gazdagodjatok élményekkel. A panda kerül a figyelem középpontjába, és pandás élményekkel, játékokkal, bemutatókkal és meglepetésekkel várják a gyerekeket. Lesz arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozás, fotó és színező, óriás panda fotózkodás, ugrálóvár, lufi hajtogatás, VR élmény, ott lesz a rendőrség, a honvédség és a katasztrófavédelem is bemutatókkal készülnek, illetve aki szereti a vattacukrot, ingyen ehet a készlet erejéig. Minden program ingyenes, ez nagyon fontos, és 8 és 12 óra között várnak minden családot holnap, tehát a kaposvári nagypiacra. Úgyhogy amíg a gyerek jól szórakozik, addig ti nyugodtan tudtok vásárolni, az ízletes húsok, zöldségek, gyümölcsök, pékáru és minden más termék közül. Találkozunk holnap reggel a nagy piacon, én a lányaimmal biztosan ott leszek.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
4: Minden, ami ingatlan, Bold Ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
5: Pörgesse fel üzleti ügyeit az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika, a minden eddiginél erősebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetésre készen. Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
6: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges, ötfős húsimádó tállal vár az Attalai halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság, most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán.
7: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
8: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. À la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Rekordszámú alkotással kiállítás nyílt a Zicsis végzős diákok alkotásaiból. Illegális szemetelőt fogtak a kaposvári rendőrök. Jó reggelt kívánok! 8 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Divat, kerámia, grafikai és animációs munkákat mutattak be a kaposvári Zicsi iskola végzős diákjai az idei vizsga kiállítás megnyitóján. Idén rekordszámú alkotás, összesen 53 tanuló több mint 120 vizsga munkája látható a város több helyszínén, köztük az Együd Árpád Kulturális Központban és a Vaszari Képtárban. Az iskola igazgatója szerint egy ilyen gazdag és színvonalas kiállítás még nem készült az intézmény történetében. A megnyitót a 13. évfolyamos festődiákok performance előadása zárta. Vakrandi módszerrel hozták össze a somogyi kisvállalkozásokat és nagyvállalatokat egy beszállítói fórumon Kaposváron. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén 15 perces gyors tárgyalásokon ismerkedhettek a cégek, hogy új üzleti kapcsolatokat és beszállítói lehetőségeket találjanak. A program célja a helyi KKV-k piaci lehetőségeinek bővítése volt, 13 nagyvállalat részvételével és mintegy 200 szereplővel. Nem a szeméttelepre, hanem a határba vitte a hulladékot egy férfi Somogyban. A vád szerint januárban 9 zsák szemetet rakott le illegálisan Kaposvár közelében, két különböző helyszínen. A rendőrök a kidobott zsákok között talált, a férfi címére érkező levél alapján azonosították az elkövetőt, aki később önként jelentkezett a rendőrségen és beismerő vallomást tett. Az ügyészség pénzbüntetést indítványozott ellene hulladékgazdálkodási rendjének megsértése miatt. Aláírta a köztársasági elnök a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényt, így az pénteken hatályba lép. A parlament szerdán fogadta el a jogszabályt, amely visszavonja a 2025-ös kilépési döntést, és megerősíti Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. A törvény célja a nemzetközi jogi együttműködés és az emberi jogi elköteleződés fenntartása. Megnyílt a Bajnokok Fesztiválja a Hősök terén, amely a május 30-ai budapesti Bajnokok Ligája döntő kísérő programjaként vasárnapig ingyenesen látogatható. A rendezvényen a látogatók megtekinthetik az eredeti BL trófeát, sőt fotózkodhatnak is vele, valamint különböző labdarúgáshoz kapcsolódó játékos aktivitások és szponzori programok is várják őket. A helyszínen kiállították a sorozatban szereplő csapatok mezeit is, és a színpadon folyamatosan zajlanak majd a programok. A döntőt a PSG és az Arsenal játssza szombaton a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
9: Ma viszonylag hűvös időre ébredtünk, a délelőtti órákban azonban gyors melegedés kezdődik, a hőmérséklet 14 fok közelébe emelkedik majd. Az északi szél mérsékelt marad, időnként megélénkülhet, az eget pedig fátyol felhők borítják majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Elmúlt 8 óra, és elrajtult a napra kész második órája. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Vélhetően a legtöbben már beírtak a munkahelyükre, és ráhangolódtak a Rádió Mostra, hogyha a munkára még nem is, de én jövök, és hozom továbbra is a legjobb zenéket. Ebben az órában is lesz dalpremierünk, ezúttal a Nothing But Thieves Evolution című dala érkezik, na de ez még egy picit odébb van, itt lesz velünk Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a város közéletéről, ezúttal is Szék Éva kolléganőm kérdezi őt a Most Megkérdezzük című műsorunkban. Úgyhogy kicsit háttérbe vonulok, aztán jövök hamarosan. Most pedig Katy Perryvel rajtol az óra. Ez a Woman's World Rádió Mostan.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, beszélgető társam pedig Szita Károly Kaposvár polgármestere, akinek közösségi oldalán gyönyörű, impozáns fotókat láthattunk az új autóbuszokról. Mikor tesztelhetjük ezeket élőben, és mikor érkeznek a városba?
2: Jó napot kívánok! Az első pecskék 15 darab busz lesz. Nagyon remélem, hogy június végéig legkésőbb megérkezik Kaposvárra. De hát ezzel még nincs vége, mert folytatás következik, és összesen 42 új buszt vásárolunk. E felett van még 2 plusz 2 önvezető busz is. Tender ezeknek a buszoknál június, az újaknál június közepéig jár le, és ezt követően év végéig pedig folyamatosan sorozatban érkeznek. De miért is volt erre szükség? Mert ez izgalmasabb kérdés. Túl öregek a bordó buszaink? Új színre pedig csak annyit, hogy a kaposváriak döntöttek, és a kaposváriak választották. Szerintem kiválóan, mert több gazdasági közlekedés portált olvasva mindenki elcsodálkozott ettől a nem szokványos, szép színtől, ami a kaposvári utcákat autóbusz formájában majd járni fogja. No szóval öregek ezek a buszok, a bordó buszok? Nem, mert 10 évesek. Ezek a buszok még mehetnének, és a kor legkorszerűbb buszai voltak 10 évvel ezelőtt, amikor megvásároltuk őket, nem amelytől fuldokoltunk, hanem sűrített fölgázzal, amelynél jóval kevesebb volt a károsanyag kibocsátása. De aztán elment az idő felettük, már akkor beszéltünk róla, hogy letelik ez a 10 év, akkor még gondolkodunk azon, hogy mire cseréljük őket, ugyanakkor meg a költségei is emelkedtek, ma a tömegközlekedés vesztesége Kaposváron 1,3 milliárd forint, vagyis ennyi veszteséggel járnak most ezek a buszok. Nem akarok senkit ijogatni, de mi vagyunk a legolcsóbbak, már a veszteség tekintetében Magyarországon. 3 milliárd alatt nincs nagyváros, van ahol 10 milliárd forint fölött van a veszteség. Mi ennél is olcsóbbat, és ennél is környezetbarátabbat szerettünk volna, mert nem csak beszélünk a károsanyag kibocsátás csökkentéséről, hanem teszünk is érte, na és ezért váltottunk elektromos buszokra, és most a váltás folyamatának a kellős közepén vagyunk. Ennek az évnek a végén, a következő évnek az elején szerintem egy teljesen új buszflottát láthatunk, amit olcsóbban tudunk működtetni, olcsóbban tudunk üzemeltetni, és amikor ez megérkezik, azt a ki nem mondott, vagy kimondott régi célomat is szeretném elérni, hogy sűríteni tudjuk úgy a buszoknak a számát, hogy sűrűbben járjanak, hogy közben nem nő a tömegközlekedésnek, vagy a helyi közösségi közlekedésnek a vesztesége. Na hát ez a célunk. De emellett még nincs vége a projektnek, mert emellett még elektromos töltőket is telepítünk, kint a busz telephelyre, és 2x10 darab buszvárót is korszerűsíteni fogunk, mindenféle kütyükkel ellátva, időjárás jelentéstől, mobiltelefon töltőig mindenre rendelkezésünkre fog állni.
1: Jó lesz ez tehát a városlakóknak, mennyire lesz az önkormányzatnak, sikerül ezt a hatalmas veszteséget csökkenteni?
2: Az biztos, hogy nem, de hogy ne nőjön, az már egy óriási eredmény.
0: Még nincs vége. A most megkérdezzük nem sokára folytatódik.
3: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével. Műsorunk második részében egy kicsit könnyedebb témáról beszélgetünk. Berobbant az igazi kánikula, már hétvégén egy kicsit változékonyabb lesz az idő, de szívesen töltjük már a pihenőidőnket a szabadban. Milyen programokat kínál a város polgármester úr a Kaposvárra érkezőknek, a város lakóknak nyáron?
2: Hát ha nem kérdezte volna, én készültem erre, és én kértem volna, hogy hadd beszéljek erről, hisz ugyan tart még a tanév, még a gyermekeink óvodába és iskolába járnak, viszont most már itt van a nyár. Meleg van. Érdemes beszélni arról, hogy mi is várható nyáron Kaposváron, lesznek a programok, mikor lesznek, mit tudunk ajánlani a kaposváriaknak a hasznos szabadidő eltöltésre. Hát sok ilyen lesz. Kezdjük a szokásossal, a május végével, május utolsó vasárnapja, gyereknap Kaposváron, a Vasari Parkban. Tartjuk szokásainknak megfelelően, ingyenes gyerekprogramok, de nagyon sokan kiviszik a gyermekeiket, hál' Isten, a Vasari Parkban, remélem az idő is kegyes lesz legkisebbekhez. Aztán nem is sokkal később, egy kis ideig szünetelt, aztán visszahoztuk a katonazenekari fesztivált a város főterére, ez vissza fog jönni most is, a Kossuth téren június 4-én és június 5-én, szeretettel várok minden kaposvárit a Kossuth téren. Aztán kezdődik a Rigó Jancsi Fesztivál, többnapos fesztivál, rengeteg helyszínen, aztán kezdődik a Szentekabi nyári esték, kint a Szentekabi apátság romkertnél, várjuk az érdeklődőket este, és ezen túlmenően még talán megemlíteném a múzeumok éjszakáját, meg a színházi pikniket, aztán lassan is jutunk augusztus 20-áig, de erről nem kívánok most beszélni. Éljenek ezekkel a lehetőségekkel, ezt kívánom mindenkinek. Legyen jó nyara a kaposváriaknak, hogyha lehetőségük lesz majd elmenni szabadságra.
0: Ez volt a Most megkérdezzük.
3: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napragész.
4: It's my life! Wow, it's my life! Yeah!

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
2: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
1: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz.
2: Kettes, jobb ketteset. Bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
1: Hanem középre.
2: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
1: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
2: Szembe semmiképp.
1: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
2: Mi vagyok akkor?
1: Na, kérlek szépen, akkor a te.
2: Egy bunkó.
1: Nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Van benne valami?
2: Van.
1: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Te nyalizó!
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Húsimádok, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges 5-fős húsimádó tállal vár az Attalai halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán.
4: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
5: Társasházban élsz?
6: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
5: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
6: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
5: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
6: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
5: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
6: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
7: Városszerte gyermekprogramokkal kedveskednek a legkisebbeknek. Tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe Magyarországon. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A rádió most legfrissebb híreit hallják. 8:30 van. A hétvégén több helyszínen is gyereknapi programokkal várják a családokat Kaposváron. Szombaton a K-központban rendeznek egésznapos játszóházat, ahol többek között óriás trambulin, kézműves foglalkozások, állatsimogató és mesedél után is szerepel a programok között. Vasárnap a Vasari Park ad otthont a Kaposvári Gyereknapnak, ahol bábelőadás, középkori bemutató, koncertek és különféle ügyességi játékok várják a gyerekeket. A hétvége során a Kaposvári vasútállomáson is különleges közlekedési kalandok programmal készülnek. Retrobuszok és mozdonybemutatók színesítik a kínálatot. Divat, kerámia, grafikai és animációs munkákat mutattak be a Kaposvári Zicsi iskola végzős diákjai az idei vizsga kiállítás megnyitóján. Idén rekordszámú alkotás, összesen 53 tanuló több mint 120 vizsgamunkája látható a város több helyszínén, köztük az Együd Árpád Kulturális Központban és a Vasari Képtárban. Az iskola igazgatója szerint egy ilyen gazdag és színvonalas kiállítás még nem készült az intézmény történetében. A megnyitót a 13. évfolyamos festődiákok performance előadása zárta. Péntektől országos tűzgyújtási tilalom lép életbe Magyarországon. A szabályozás értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A hatóságok szerint a száraz aljnövényzet és avar miatt jelenleg rendkívül gyorsan terjedhetnek a tüzek, amelyek nagy része emberi figyelmetlenségből keletkezik.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma viszonylag hűvös időre ébredtünk, a délelőtti órákban azonban gyors melegedés kezdődik. A hőmérséklet 14 fok közelébe emelkedik majd. Az északi szél mérsékelt marad, időnként megélénkülhet, az eget pedig fátyol felhők borítják majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
8: Szép reggelt, Kaposvár, már 8:30 is elmúlt, péntek reggel van, május 29-e, és szerintem most már hivatalosan is kijelenthetjük, hogy megérkeztünk a hétvége előszobájába. Ilyenkor pénteken valahogy minden egy kicsit könnyebb, talán gyorsabban telik a munkaidő, talán több a mosoly az utcán, és biztosan többen számolgatják már, hogy mennyi van még hátra a mai napból, mai munkaidőből. Ráadásul a naptár szerint már csak néhány nap választ el bennünket a nyártól, a reggeli napsütés, a zöld ellőfák, a madárcsicsergés és az egyre hosszabb esték mind azt üzenik, itt van a küszöbön a legkedveltebb évszak. Egy jó kávé, egy mosoly, egy kedves szó és már is szebben indul a nap. A következő percekben hozzuk a legjobb zenéket, a jó kedvet és azt a bizonyos péntek reggeli hangulatot. Jöjjön is egy dal, ami gyakorlatilag berobbant a világ slágerlistáira. Rosé és Bruno Mars együttműködése eredetileg egy spontán stúdió ötletből született, a végeredmény pedig az egyik legtöbbet játszott popdal lett az elmúlt időszakban. Ez az APC a rádió.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Jó reggelt! Ez itt a Napra Kész.
1: Ez itt még a Napra Kész, és így 3:49 után legyetek napra készek Kaposvár múltját illetően is. Ugyanis május 29-e volt, 110 évvel ezelőtt, amikor a császári és királyi 24. tábori vadászászlóalj katonái soraikban kaposváriakkal egy sziklafalat megmászva foglalták el a Hétfennsík peremét és a Punta Corbin nevű olasz erődöt a dél-tiroli offenzívában. Ma 90 éve leplezték le a Horthy, mai Berzsenyi Parkban, a polgári fiúiskola előtt Berzsenyi Dániel mellszobrát, Fetter Károly dombóvári szobrászművész alkotását. Az ünnepségről a város történetében az első hangos filmet forgatta Bodnár Gyula budapesti operatőr. És végül, de nem utolsó sorban, ma 35 éve jegyezték be a kaposvári zsidó hagyományok és a zsidó mártírok emlékének ápolására létrehozott Bét Ólám alapítványt. Ezek történtek tehát május 29-én Kaposvár múltjában, de természetesen ezek csak a kerek évfordulók, ennél sokkal élménydúsabb a kaposvári történelem. Zenével folytatjuk, Seal érkezik 1990-ből és a Crazy.

0: Balaton parton.
1: 2015 nyarát idézte ez a 2014-es felvétel, ez volt a Kelemen kabátban és Ekü közöse a Maradjatok gyerekek a Rádiómoston. Hamarosan 9-et üt az óra, újból Patricia hozza a híreket Kaposvár rádiójában. A napra késznek pedig a végéhez érünk, de nem sokára változatlan lendülettel jövök vissza, és hozom továbbra is a legjobb dalokat itt a Rádiómoston. Most a Jonas Brothers és Karol G közöse az X érkezik.

0: Ez volt a Naprakész. Hírek most!
1: Vakrandin találkoztak egymással a somogyi KKV-k és a nagyvállalatok. Változik a NAV ügyfélfogadási ideje. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most híreit 9 órakor hozom önöknek. Vakrandi módszerrel hozták össze a somogyi kisvállalkozásokat és nagyvállalatokat egy beszállítói fórumon Kaposváron. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén 15 perces gyors tárgyalásokon ismerkedhettek a cégek, hogy új üzleti kapcsolatokat és beszállítói lehetőségeket találjanak. A program célja a helyi KKV-k piaci lehetőségeinek bővítése volt, 13 nagyvállalat részvételével és mintegy 200 szereplővel. Nem a szeméttelepre, hanem a határba vitte a hulladékot egy férfi Somogyban. A vád szerint januárban 9 zsák szemetet rakott le illegálisan Kaposvár közelében, 2 különböző helyszínen. A rendőrök a kidobott zsákok között talált, a férfi címére érkező levél alapján azonosították az elkövetőt, aki később önként jelentkezett a rendőrségen és beismerő vallomást tett. Az ügyészség pénzbüntetést indítványozott ellene hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. Felújítás miatt változik a NAV kaposvári ügyfélfogadási rendje. A Béke utcai központi ügyfélszolgálat június 1-e és 5-e között csökkentett nyitvatartással működik. Hétfőtől csütörtökig reggel 8:30 és déli 12 óra között, pénteken pedig 8:30 és 11:30 között fogadják az ügyfeleket. Megnyílt a Bajnokok Fesztiválja a Hősök terén, amely a május 30-ai budapesti Bajnokok Ligája döntő kísérő programjaként vasárnapig ingyenesen látogatható. A rendezvényen a látogatók megtekinthetik az eredeti BL trófeát, sőt fotózkodhatnak is vele, valamint különböző labdarúgáshoz kapcsolódó játékos aktivitások és szponzori programok is várják őket. A helyszínen kiállították a sorozatban szereplő csapatok mezeit is, és a színpadon folyamatosan zajlanak majd a programok. A döntőt a PSG és az Arsenal játssza szombaton a Puskás Arénában. Aláírta a köztársasági elnök a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényt, így az pénteken hatályba lép. A parlament szerdán fogadta el a jogszabályt, amely visszavonja a 2025-ös kilépési döntést, és megerősíti Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. A törvény célja a nemzetközi jogi együttműködés és az emberi jogi elköteleződés fenntartása. Európa legjobb családbarát úti célja lett a Balaton egy nemzetközi turisztikai versenyen. A szakmai zsűri a 4 évszakos turisztikai kínálatot, a családbarát szolgáltatásokat és a változatos program lehetőségeket értékelte, a strandoktól az ökoturisztikai és kulturális élményekig. A szakértők szerint ez az elismerés is azt bizonyítja, hogy a Balaton már nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész éves desztinációként is egyre népszerűbb Európában.
0: Időjárás jelentés.
1: Napközben túlnyomóan napos, száraz idő várható, a változó irányú szél élénk, néhol erős lesz. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Szép délelőtöt kívánok, Kaposvár, Somogyvár megye. Néhány perccel 9 óra után járunk ezen a gyönyörű péntek reggelen, és szerintem most már mindenki érzi a levegőben, hogy közeleg a hétvége. Május utolsó napjai mindig különlegesek egy kicsit, már itt kopogtat a nyár, egyre hosszabbak a nappalok, és a következő napokban a gyerekekről szól majd minden Kaposváron, hiszen vasárnap gyermeknap lesz, amikor talán egy kicsit mi felnőttek is visszagondolunk arra, milyen volt önfeledten játszani, biciklizni, fára mászni, vagy egyszerűen csak élvezni a gondatlan pillanatokat. Ha tehetitek, töltsétek minél több közös élménnyel ezt a hétvégét, mert a legjobb ajándék sokszor nem is egy tárgy, hanem az együtt töltött idő és a közös emlékek. És persze kíváncsi vagyok arra is, hogy nálatok hogyan telik majd a gyermeknapi hétvége. Írjatok nekünk SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-32-32-355-ös számra, és meséljétek el, hogy milyen programot terveztek, kirándulás lesz, fagylaltozás, családi ebéd, vagy valami egészen különleges meglepetés. is. Most pedig egy igazi évszakváltó hangulatú sláger következik, a címével is tökéletesen passzol ehhez az időszakhoz, hiszen úgy tűnik, tényleg visszatért a nyár, Alok és Jazz Glyn jön a Summer's Back-kel a Rádió Most.

0: Közlekedési információk.
1: Fontos közlekedési info futott be Viber falunkra Phantomtól. Azt írja, hogy baleset történt a Berzsenyi felüljáró várost elhagyó részén, tehát a Szigetvár irányába tartó sávon, és annyit tesz hozzá, hogy szerintem rendőr is fog érkezni. Hát köszönjük szépen Phantomnak, hogy írt, drága hallgatók, balesetre számítsatok tehát a Berzsenyi felüljáron, sajnos.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

Ez volt Leto és Luke Aladala a Lottery a Rádió Moston, csupa L betű, így 2,5 perccel 9:45 után. És kaptunk egy üzenetet Anitától. Szia Hunor, nálunk már egész héten a gyermeknap a téma, a két gyerkőc minden nap visszaszámol, hogy hányat kell még aludni vasárnapig. Mi úgy tervezzük, hogy kimegyünk majd a kaposvári gyermeknapi programokra a Vasari Parkba, és utána pedig jöhet egy nagy közös fagyizás a belvárosban, mert ez nálunk kihagyhatatlan része minden családi programnak. Délután pedig nincs más terv, csak együtt lenni, biciklizünk egyet, játszunk a kertben, és reméljük, hogy az időjárás is velünk lesz. Azt vettem észre, hogy a gyerekeknek ilyenkor nem is nagy ajándékok számítanak, hanem hogy együtt csináljunk valamit. Szép pénteket kívánok mindenkinek! Köszi szépen, Anita! Teljesen igazad van. A gyerekek azt szeretik, hogyha foglalkoznak velük, hogyha közösen időt töltötök, és hogyha ők vannak a figyelem középpontjában. Hát én remélem, hogy Kaposváron minden gyermek a hétvégén a figyelem középpontjában lesz, de nem csak a hétvégén. A következő dal pedig neked jön, Anita, a Pitbull érkezik, és a Hotel Room Service.

0: Időjárás jelentés.
1: Na nézzük, milyen időjárásra számíthatunk majd az előttünk álló napokban. Hát ma még marad a kellemes kora nyári idő. A hőmérsékletek még 25 fok közelében alakulnak, a hétvégére pedig visszatér a kánikula, de közben fokozódik a füllettség, növekszik a zápor, zivatarhajlam. Eleinte marad a túlnyomóan napos, száraz idő, majd a hétvégén a meleg mellé kissé nedvesebb, labilis levegő érkezik. A napsütés mellett már erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Egyes helyek azonban továbbra is szárazon maradnak. További felmelegedésre számíthatunk, a nappali maximum hőmérsékletek már ismét 30 fok közelében alakulnak. Aztán a jövő hét nagy részében változékony, időnként záporokkal, zivatarokkal tarkított füllet meleg idő várható, 25-29 Celsius fok közötti hőmérsékletekkel.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

A vagány Kid Rock énekelt, ez volt az All Summer Long a Rádió Moston, csak nem 4 perccel járunk már 3:40 után. Csodálatos időjárásunk van, és csodálatos is marad, éppen ebben az órában mondtam előrejelzést, úgyhogy kedves hallgatók, töltsétek meg élettel a hétvégét, emlékekkel, gazdagodjatok és élvezétek minden percét az előttünk álló napoknak. Én pedig köszönöm, hogy velem indítottátok ezt a csodálatos pénteket, tegyetek így majd hétfőn is, akkor jövök vissza itt a Rádió Moston reggel 6-kor. Mindenkinek szép hétvégét, Tate McRae-jel búcsúzom, jön a Revolving Door, viszonthallásra!

0: Reklám.
1: Az Optic World exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World exkluzívban.
2: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári Nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári Nagypiac. Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges 5-fős húsimádó tállal vár az Attalai Haláscsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Haláscsárda Facebook oldalán.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Előre láthatólag már június végére megérkeznek az első elektromos meghajtású autóbuszok Kaposvárra. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A rádió most legfrissebb híreit mondom önöknek. 10 óra van. Június végéig megérkeznek az első elektromos autóbuszok Kaposvárra. Erről beszélt Szita Károly rádiónknak adott péntek reggeli interjújában. A városvezető elmondta, pár nappal ezelőtt személyesen is ellátogatott a BYD üzemébe, hogy megtekintse a buszokat, amiből első körben most 15 darab elektromos jármű érkezik a városba. A beruházás azonban ezzel még nem ér véget, összesen ugyanis 42 új autóbuszt vásárol a város. Szita Károly hozzátette, bár a mostani bordó sűrített földgáz meghajtású autóbuszok még csak 10 évesek, mégis 1,3 millió forintos veszteséget termel éves szinten a városnak, ezt pedig drasztikusan csökkenteni kell. Az elektromos buszok így nem csak költséghatékonyabbak lesznek, hanem beilleszkednek a város környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseibe is. A városvezető továbbá elmondta, az új buszokon túl elektromos töltőállomásokat is épít, és több buszmegállót is korszerűsítenek a jövőben. Rekord létszámmal rendezik meg az országos tenisz diákolimpiát Balatonbogláron. A június 1 és 6-a között zajló versenyen több mint 700 diák, fiú és lány kategóriában mérik össze majd tudásukat. A szervezők szerint az ország minden részéről érkeznek játékosok, edzők és szülők, így a 14 pályán egész héten folyamatos lesz a mérkőzés sorozat. A somogyi klubok közül több egyesület is képviselteti magát a rangos utánpótlás versenyen. Nem a szeméttelepre, hanem a határba vitte a hulladékot egy férfi Somogyban. A vád szerint januárban 9 zsák szemetet rakott le illegálisan Kaposvár közelében, két különböző helyszínen. A rendőrök a kidobott zsákok között talált, a férfi címére érkező levél alapján azonosították az elkövetőt, aki később önként jelentkezett a rendőrségen és beismerő vallomást tett. Az ügyészség pénzbüntetést indítványozott ellene hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. Ma lenne 27 éves Harambe, a nyugati síkvidéki gorilla, akit még 2016-ban lőttek le egy amerikai állatkertben, miután egy kisgyerek a kifutójába esett. A tragédia világszerte hatalmas visszhangot váltott ki, és az állat rövid időn belül internetes mémmé, majd kulturális jelenséggé vált. Az évforduló kapcsán a Fehérház is megemlékezett róla, ahol igazi hazafinak és amerikai internetes kultúra szimbólumának nevezték. Harambe emléke azóta is a közösségi média egyik legismertebb és legtöbbet idézett története maradt.
0: Időjárás jelentés.
4: Napközben túlnyomóan napos, száraz idő várható, a változó irányú szél élénk, néhol erős lesz. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak.
0: időjárás jelentést hallottak. Közlekedési információk.
5: Mindenek előtt egy gyors közlekedési információ Viber falunkra küldött üzenetet József, aki azt írja, hogy a Szigetvár felé vezető felüljáron baleseti helyszínelés miatt dugó van, ezt erősítette meg a későbbiekben Fantom, aki azt írta, hogy baleset a Berzsenyi felüljáró várost elhagyó részén, Szigetvár irányába, szerintem rendőr is fog érkezni, aztán pár perccel később meg is erősítette saját információját Fantom, hogy rendőr irányítja a forgalmat. Nem tudom, hogy azóta változott-e a helyzet, de ha arra haladtok, mindenképpen számítsatok rá, vagy éppen úti célotokat próbáljátok meg más irányból megközelíteni.
0: Közlekedési információkat hallottak.
6: Jó utat!
7: A Rádió Most stúdiójában Horváth Szabi.
5: Már itt vagyunk a hétvége küszöbén, vidám pénteket kívánok nektek, sőt, mi több, a május hónap utolsó pénteki napján köszöntelek titeket nagyon sok szeretettel, 15 óráig leszek a mikrofonnál, hozom a legjobb zenéket, rövid és hosszú távú időjárás előrejelzést a szokásos módon, és ha már a menetrend szerinti műsorvezetést említettem, akkor nem marad el a csillagjóslás sem, így május 29-én megtudhatjátok majd ebben az órában, méghozzá az óra második felében tőlem, hogy mit jósolnak nekünk a mai napra a csillagok, a 12 csillagjegy jóslatát három felvonásban hozom majd. Kygo és Dan Timinski újdonsága jön a Heaven on Your Mind, de előtte még a Bananarama lánycsapattól halljuk 1986-ból a Venus című dalt.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is...

Volt a BTS és a Swim itt a 91.2 rádió, moston egy perccel vagyunk, 4:11 előtt, én Horváth Szabi vagyok, 0670-32-32-355, ez pedig az elérhetőségünk, ahová továbbra is várom a közlekedési információkat, és persze most is, mint mindig az egyéb jellegű üzeneteket is. Ez a telefon, SMS és Viber számunk, tehát ami multifunkcionális, áll rendelkezésetekre műsorvezetési idő alatt, illetve van egy e-mail címünk is, az info@radiomost.hu, és megtalálhatóak vagyunk ugye a Facebookon és a facebook.com/radiomost címen, itt pedig Messenger üzenetet küldtettek nekünk. Hamarosan mondom a rövid és hosszú távú időjárás előrejelzést, de most a folytatásban a Galantis formáció dalát játszom, ez pedig a No Money. Sorry.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: 3 perccel vagyunk 10:30 előtt, a napsütés lesz túlsúlyban a mai napon, és erős lesz az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig ma 25 fok környékén lesz. Az előttünk álló éjszakán pedig 13-12 fokig csökken a hőmérséklet, és holnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, 26-27 fokos nappali maximumokkal, és ismét erős lesz majd az UV-sugárzás nagyjából 11 és délután 3 óra között, úgyhogy mindenképpen tegyétek meg majd a szükséges óvintézkedést. A pollen terhelés a hét második felében ismét felerősödik, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes szintet érhet el, az útifűjé és a bodzáé pedig az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék, a hás, a bálványfa, a tölgy és a nyír virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák sporaszáma pedig jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Közlekedési információk.
2: Gyorsan vegyük át akkor, hogy milyen infokat kaptunk itt az elmúlt nagyjából 3-4 órában. Nem tudom, hogy változott-e a helyzet, de József és Fantom is elküldte üzenetében a 0670-32-32-355-re, hogy Szigetvár felé a felüljáron baleseti helyszínelés miatt dugó van vagy volt. Ugye azóta nem jött erre vonatkozó információ, és írt a Fantom később az üzenetében, hogy rendőr irányította a forgalmat. Mindentől függetlenül érdemes jobb félni, mint megijedni, alapon számítani rá, és SMS üzenetet küldött még a korábbiakban, ha jól látom, akkor Lili, aki pedig azt írja, hogy Mezőcsoknyán csinálják az utat, félpályán lehet csak menni, irányítják a forgalmat, lassan lehet haladni azon a szakaszon, úgyhogy azok is számítsanak rá, akik Mezőcsoknya felé közlekednek, hogy ott bizony építik az utat, és csak félpályán lehet arra haladni, irányítják a forgalmat, emiatt pedig lassú a közlekedés. József, Fantom, Lili, köszi szépen, hogy szemeink voltatok az utakon, és legyetek ti is 0670-32-32-355, ide várom a közlekedési infókat.
1: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
4: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
3: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz valahol, vagy bevered a térdet, hogy
4: aznap... Az aronyba tekert.
3: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad a fűszfán fücsülő rézangyalán.
4: Még sose sikerült kimondani.
3: Nekem se. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azaz semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
4: De nagyon csúnya.
3: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
4: De ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
3: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
4: hogy a BKV-nek a szülőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
3: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
0: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
0: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
0: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
5: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
0: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 5 perccel vagyunk 10:30 után, elkezdjük a mai csillagjóslást, ez a horoszkóp első köre a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslataival. Kos, a mai napon két tűz között érezheted magad, nem két fél közé szorultál be, hanem nem tudod, hogy mi az okosabb, nyíltan fellépni, vagy csendben maradni. Mindkettő mellett szólnak érvek, hallgass az intuíciódra, délután már fellélegzést jeleznek az égi folyamatok, és nyugodtan kezdődik a hétvége. Bika, a te jó indulatodon múlik, hogy egy nézeteltérés hogyan végződik. Amennyiben megőrzöd a könnyedségedet és a megegyezésre való törekvésedet, akkor nem lesz olyan feldühödött fél, akivel ne tudnál zöldágra vergődni. Előfordulhat, hogy nem te leszel a ring piros sarkában és a másik a kék sarokban, hanem te leszel az ellenfelek között a közvetítő, illetve a békéltető. Ezt is derűsen kell tenned. Ikrek, ügyesen kell lavíroznod a mai napon, a főnököd vagy a megrendelőd vagy az ügyfeled kérésének kell eleget tenned, ha nem akarsz kegyvesztetté válni. Sok munkád van abban, hogy elnyerd a másik jó indulatát, ezt pedig csak úgy tudod megtartani, ha maradsz a tényeknél és nem engeded az érzelmeket, például a sértettséget eluralkodni magadon. Rák, most ellentmondásos reakciókat tapasztalhatsz, hiszen vannak, akik kedvelnek, támogatnak, drukkolnak neked, és bizony vannak, akik kritizálnak, akadályoznak és örülnek, ha megnehezítik a dolgodat. A lényeg, hogy melyikre figyelsz, és mikor döntöd el, hogy önmagadat helyezed a fókuszba. Itt a rádió mostan pedig Joe Cocker értes hangját csillogtatja meg a Summer in the City című dalban, utána pedig a horoszkóp második körében hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ez a horoszkóp második köre az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslataival. Oroszlán, jól teszed, ha mész a saját fejed után és követed az álmaidat, dédelgeted a terveidet. Hidd el, hogy még az irigyeidnek is példát tudsz mutatni. Ők nem fogják bevallani, hogy utánozni akarnak, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ne add fel. Akkor se, ha átmenetileg akadályok gördülnek az utadba, ugyanis jönnek a biztató hírek. Szűz. A mai napon egy szituációban lelepleződhetnek a szövetségeseid és az ellendrukkereid egyaránt. Valójában nem kellene meglepődnöd, inkább az a fontos, hogy a barátaidra összpontosíts és fordíts hátat azoknak, akik akadályoznak. Mérleg. Vitád lehet valakivel, aminek oka, hogy most bizonytalan, hogy kinek meddig terjed a felelőssége, ezt jelzi a Szaturnusz fényszöge. Jobb ilyenkor várni egy picit, míg tisztázódnak a kérdések. Nagy most a veszekedés lehetősége amiatt, mert a másiknak elgurulhat a gyógyszere. Skorpió, szerencsére teljesen ki tudod zárni, hogy ki milyen pletykát és vagy összeesküvés elméletet terjeszt. Szerencsés vagy, mert te képes vagy határozottan meghúzni a határokat, illetve a mágikus kört magad körül, és csak azokat az embereket, híreket engeded be, ami és aki épít. Itt a rádió, moston pedig rövidesen a Little Mix lányok breakup szongja után hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 3/4-11 van, ez pedig a horoszkóp harmadik köre. Jönnek már is benne a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatai. Nyilas. Lehet, hogy délelőtt még küzdesz az elemekkel, jöhetnek jó lehetőségek és akadályok ellentmondásos fényszögek szerint, de délutánra már kitisztul az ég, többen szeretnének veled közös programot. Ne kosaraszd ki őket, mert nagy szükséged lenne egy kis szórakozásra és vagy élmények gyűjtésére, nem fogod megbánni, ha nem a te ötleted érvényesül. Bak. Valaki nagy hatással lesz rád a mai napon, lehet, hogy meg akar győzni valamiről, ami neki bevált. Mérlegelned kell, hogy az ő módszere valóban neked való-e, ha nem akarod megbántani az illetőt, mondd neki, hogy átgondolod még és később döntesz. Vízöntő. A kisebb viták, amik ma lesznek, nem érintenek téged, sokkal jobban izgat és vagy zavar, hogy a munkahelyeden a főnököd vagy egy kollégád folyton nyaggat téged újabb és újabb kérésekkel, ezzel hátráltat a normális munkában, lehet, hogy jelezni kellene és jobban meghúzni a határokat. Halak. Most egy meglehetősen agresszív emberrel lesz dolgod, aki kritizálja a döntésedet és vagy a terveidet. Joga van ehhez, ahogy neked ahhoz, hogy maradj a saját elképzeléseidnél, eközben nem kell vele vitába szállnod, nem kell meggyőznöd őt. Ezeket jósolták nekünk mára, május 29-ére a csillagok. Szép napot kívánok nektek, jön Pink és a Cash Can't Whip It Round című slágere. 11 órakor pedig Patrícia hozza a legfrissebb híreket, infókat.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron. I remember.

0: Reklám.
1: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
2: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
4: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges, ötfős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Számos szabadtéri program pezsdíti majd fel a város életét nyáron. Erről beszélt Szita Károly rádiónknak. Jó napot kívánok, 11 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, és hozom önöknek a legfrissebb híreket. Számtalan szabadtéri program várja a kaposváriakat nyáron, Szita Károly szerint. A városvezető péntek reggeli rádió interjújában számolt be az előttünk álló időszak főbb eseményeiről. Május utolsó vasárnapján ingyenes gyermeknappal várják a legkisebbeket a Vasari Parkban. Rá egy hétre, június 4-én és 5-én pedig kis kihagyás után újra katonazenétől lesz hangos a Kossuth tér. Ismét megrendezik a Rigó Jancsi Fesztivált, ahol a jazzen kívül gasztrosétát is tartanak, de színes programokkal pezsdíti majd fel a város életét a színházi piknik, a Szent Jakabi nyári esték és a múzeumok éjszakája is. A fiatalok közösségeinek szerepe és a valódi emberi kapcsolatok fontossága volt a témája a Kaposvári MCC legutóbbi Balatonlellei programjának. Az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettese az előadáson arra hívta fel a figyelmet, hogy a Z generációt gyakran leegyszerűsítő sztereotípiák alapján ítélik meg, miközben viselkedésüket a megváltozott társadalmi és digitális környezet is alakítja. Hangsúlyozta, hogy a digitális tér nem helyettesíti a személyes közösségeket, amelyek fontos kapaszkodót jelentenek a fiatalok számára. A generációváltás nehézségei és tapasztalatai lesznek a középpontban a VOSZ Somogy vármegyei szervezetének június 4-i kaposvári rendezvényén. A Finó csoport vezetői arról beszélnek majd, hogyan vették át a családi vállalkozás irányítását, és milyen kihívásokkal jár egy több évtizedes cég továbbvitele. Szó lesz arról is, hogyan lehet megőrizni a hagyományokat, miközben új irányokat és megoldásokat vezetnek be. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, miután egy feltételezett orosz dróntámadás következtében egy lakóházat ért találat, és két ember megsérült, közölte a külügyminiszter közösségi oldalán. A tárca vezető szerint Magyarország elítél minden olyan támadást, amely civileket veszélyeztet, illetve sérti egy szuverén EU és NATO tagállam légterét és területét. Mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. Hozzátette, az eset ismét rámutat Európa és a NATO egységének fontosságára. Elpusztult Lloyd, a Nyíregyházi Állatpark ikonikus jeges medvéje 26 éves korában. közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint az állat Európa egyik legidősebb hímjeges medvéjének számított. Az elmúlt hetekben azonban gyors egészségromlás lépett fel, az állatorvosi vizsgálatok pedig előre haladott májdaganatot mutattak ki. Az állatjóléti szempontokat figyelembe véve a szakemberek az eutanázia mellett döntöttek, hogy megakadályozzák további szenvedését. A park közlése szerint Lloyd genetikai öröksége utódain keresztül tovább él, hozzájárulva a faj állatkerti állományának fenntartásához.
0: Időjárás jelentés.
5: Napközben túlnyomóan napos, száraz idő várható, a változó irányú szél élénk, néhol erős lesz. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: Vidám péntek délelőttöt kívánok nektek, és ebben az órában már játszani is fogunk. Pár dal és mondom a játékkal kapcsolatos tudnivalókat. Dr. Béres és Verét Tomihoz rövidesen egy friss dalt, az ugye nem bántad meg című átdolgozást. Előtte pedig Tiesto slágerével indulunk, és

0: Játék következik. Reklám.
1: Fél perccel múlt el 4:12, utaz vissza a középkor világába. Június 6-án, a következő héten szombaton a kaposvári Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. Az Osztrea Peregrina élet a középkorban című ingyenes családi napon 10 és 18 óra között megeleveledik a történelem. Középkori katonák, lovagok, szerzetesi élet és látványos hagyományőrző programok várják majd az érdeklődőket. A kaposvári Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület katonái mellett a Fekete Kompánia és a Terra Hagyományőrző Egyesületek lovagjai is bemutatkoznak. A látogatók találkozhatnak méhésszel, bőrössel, papírmerítővel, kalligráfussal és kosárfonóval is, a gyerekeket pedig külön foglalkozások várják. Az estét a Fekete Sereg zenekar koncertje zárja. Egy nap, ahol életre kel a középkor, vár mindenkit az Osztrea Peregrina a Szent Jakabi romkertben. A játék kérdése pedig a következő: melyik hagyományőrző csapat kaposvári? Az A válasz szerint a Terra Hagyományőrző Egyesület, a B válasz szerint a Fekete Kompánia Hagyományőrző Egyesület, vagy a C válasz szerint a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület. A B vagy C, a jó válaszhoz tartozó betűjelet küldjék a játékos kedvű hallgatóink nevetekkel együtt a 0670 32 32 355-re SMS-ben vagy Viber üzenetben is. A nyeremény pedig egy családi belépő 5 fő részére, amely egy alkalommal díjmentes belépése jogosít, vagy a Riprónai Múzeum kiállításaira, vagy a Riprónai József Emlékházés Látogatóközpontba, vagy a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertbe, vagy éppen a Fekete István Látogatóközpontba hajó egybekötve. Ez tehát a nyeremény. Az óra második felében sorsolom, itt a rádió moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik, utána pedig Rabin Schulz és Wes közösen az Alana.
0: Reklám.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: Skoda.
0: Reklám hangzott el.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Ha a lefolyót beszélni tudna...
7: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
6: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
8: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel,
10: mert a pillanat a tiéd. Rádió most.

Ez volt a Coldplay és a Good Feelings itt a 91.2 rádió, moston pontosan 11:30 van, holnap pedig gyermeknapi programmal csábít a kaposvári nagypiac reggel 8 és déli 12 óra között. Pandás élményekkel, játékokkal, bemutatókkal és meglepetésekkel várják a gyermekeket. Lesz pandás arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozás, pandatotó és színező, óriás panda fotózkodás, ugrálóvár, lufi hajdogatás bolccal, VR élmény, rendőrségi honvédség és katasztrófa védelmi bemutatók és ingyen vatta cukor a készlet erejéig. Természetesen minden program ingyenes, várnak mindenkit holnap sok szeretettel a kaposvári nagypiac gyermeknapi programjára. Itt a rádió, mostan pedig Gabriela Csilmi énekel, jöntön a Sweet About Me. Ooh.

0: the same time. Játék következik. Reklám.
1: Elérkeztünk a játék sorsolásához. Az volt a kérdés, hogy melyik hagyományőrző csapat kaposvári, és azok válaszoltak jól, akik a C betűjelet küldték, mert természetesen a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület helybeli. Rengeteg helyes megfejtés érkezett egyébként SMS-ben és Viber üzenetben, sőt, mi több rádiunk Facebook oldalán keresztül Messenger üzenetben is. Ők belekerültek egy virtuális kalapba, amelyből sorsolt a számítógép. A szerencse pedig ezúttal egy hölgy hallgatónak kedvezett, aki SMS üzenetet küldött egy 30-as számról. Őt pedig Csizmadi, a Dobos Alexandrának hívják, Kaposvárról küldte megfejtését. Kedves Alexandra, nyereményed egy családi ötfő részére szóló belépő, amely egy alkalommal díjmentes belépésre jogosít, vagy a Ripronai Múzeum kiállításaira, vagy a Ripronai József Emlékház és Látogatóközpontba, vagy a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertbe, vagy éppen a Fekete István Látogatóközpontba hajózással egybekötve. A nyereményt itt a Rádiomos szerkesztőségében munkaidőben a Kossuth Lajos utca 6-os szám alatt veheted át. Várunk érte szeretettel, és bármelyik helyszínt választjátok, jó szórakozást kívánok a hozzá kapcsolódó programhoz, a többieknek pedig nagyon szépen köszönöm a játékot, senki se csüggedjen, aki nem nyert, lesz még játék itt az FM 91.2 Rádió Moston, maradjatok velünk!
0: Reklám.
2: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
4: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 000 km garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. À la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
5: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári Nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári Nagypiac.
6: Pörgesse fel üzleti ügyeid az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika, a minden eddiginél erősebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetésre készen. Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges, ötfős húsimádó tállal vár az Attalai Haláscsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Haláscsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el.

0: Hírek most!
1: Június végére megérkezhetnek az első elektromos autóbuszok Kaposvárra. Számtalan gyermekprogrammal kedveskednek a legkisebbeknek a hétvégén város szerte. Jó napot kívánok! Dél van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Június végéig megérkeznek az első elektromos autóbuszok Kaposvárra. Erről beszélt Szita Károly rádiónknak adott péntek reggeli interjújában. A városvezető elmondta, pár nappal ezelőtt személyesen is ellátogatott a BYD üzemébe, hogy megtekintse a buszokat, amiből első körben most 15 darab elektromos jármű érkezik a városba. A beruházás azonban ezzel még nem ér véget, összesen ugyanis 42 új autóbuszt vásárol a város. Szita Károly hozzátette, bár a mostani Bordó sűrített földgáz meghajtású autóbuszok még csak 10 évesek, mégis 1,3 millió forintos veszteséget termel éves szinten a városnak, ezt pedig drasztikusan csökkenteni kell. Az elektromos buszok így nem csak költséghatékonyabbak lesznek, hanem beilleszkednek a város környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseibe is. A városvezető továbbá elmondta, az új buszokon túl elektromos töltőállomásokat is épít, és több buszmegállót is korszerűsítenek a jövőben. A hétvégén több helyszínen is gyereknapi programokkal várják a családokat Kaposváron. Szombaton a K-központban rendeznek egésznapos játszóházat, ahol többek között óriás trambulin, kézműves foglalkozások, állatsimogató és mesedélután is szerepel a programok között. Vasárnap a Vasari Park ad otthont a Kaposvári Gyereknapnak, ahol bábelőadás, középkori bemutató, koncertek és különféle ügyességi játékok várják a gyerekeket. A hétvége során a Kaposvári vasútállomáson is különleges közlekedési kalandok programmal készülnek. Retrobuszok és mozdonybemutatók színesítik a kínálatot. Rekord létszámmal rendezik meg az országos tenisz diákolimpiát Balatonbogláron. A június 1 és 6-a között zajló versenyen több mint 700 diák, fiú és lány kategóriában mérik össze majd tudásukat. A szervezők szerint az ország minden részéről érkeznek játékosok, edzők és szülők, így a 14 pályán egész héten folyamatos lesz a mérkőzés sorozat. A somogyi klubok közül több egyesület is képviselteti magát a rangos utánpótlás versenyen. Magyar Péter közösségi oldalán reagált a Romániában történt feltételezett orosz drón támadásra, amelyben a beszámolók szerint egy robbanás következtében két ember megsérült. A politikus elítélte a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, és hangsúlyozta, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Románia felé, valamint támogatja az eset kivizsgálását.
0: Időjárás jelentés.
1: A pénteki napunk legmelegebb időszaka délután érkezik, amikor akár 24 fokot is mérhetünk. A mérsékelt északi szél mellett kellemes, koranyárias hangulat várható a folytatásban is, és továbbra sem kell csapadékra számítani.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: 4 perccel múlt el déli 12 óra. Kellemes és vidám péntek délutánt kívánok nektek, és jó étvágyat, ha most ebédeltek. Adam Lambert újdonsága érkezik az Eat You Live, előtte pedig a mai Siesta óra One Direction dalával indul, ez pedig a Live Wild Young.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Mári hozta a Don't Panic című dalt ide a Rádió Most FM 91.2-re, hamarosan pedig a slágerlisták éléről játszom Summer Break felvételét a Hum Wrecker. Teljes egészében egy rövid kereskedelmi kitérőt követően itt az FM 91.2 Rádió Moston szól a dal.
1: 91.2 Rádió Most.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

Árpa szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék. Éva megszózta Million Dollar Baby-t 2022-ből ide a Sziasztórába, és a mozgás végre nem csak egy kipipálandó feladat lesz városunkban, hanem élmény feltöltődés és közösség is. Május 30-án holnap szombaton nyitja meg kapuit a vadonatúj Grow Pilates stúdió, ahol a testi-lelki megújulásé lesz a főszerep. A vendégeket hadar a professzionális, a legmodernebb technológiát képviselő reformer Pilates gép várja egyén és csoportos órákon egyaránt. A Grow csapata pedig 10 profi edzőből áll, köztük gyógytornász és dietetikus is segíti majd a vendégeket, hiszen nem csak a mozgás fontos ott, hanem az is, hogy az életmódod, étkezésed és mozgásod egyensúlyba kerüljön. A Pilates mellett pedig jóga, tala és eszközös órák is helyet kapnak, ráadásul kora reggeltől egészen estig. A jövőben különleges programokkal is készülnek, érkezik majd a kismama jóga, a szülés utáni regeneráló torna, valamint a menopauzás tüneteket enyhítő mozgásprogram is. A cél pedig egyértelmű, egy olyan helyet teremteni Kaposváron, ahol minden nő és természetesen minden mozogni vágyó megtalálhatja a számára megfelelő mozgásformát és támogatást. A szombati megnyitó, ami egyben egy ingyenes nyílt nap is, nem csak az első találkozásról szól majd, hanem rengeteg meglepetésről is. A résztvevőket nagy értékű nyeremények várják. Mindezt tehát a Grow Pilates stúdió megnyitóján és ingyenes nyílt napján, holnap május 30-án szombaton. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, és zárul lassan a Siesta óra. Érkezik egy órakor Patti a legfrissebb hírekkel, infokkal, most pedig Ricky Martin 1999-es dala, ez a Living La Vida Loca.

A Sziasztó órát ma a Well Hello slágere zárta az éjfél tájt itt a 91.2 Rádió Moston, a következő órában pedig érkezik majd többek között The Kid Laroi és Justin Bieber közöse is a Stay. Itt lesz majd Alef Arben átdolgozása, a Baby Goodbye is. És hamarosan a Lost Frequencies dalában indul a következő óra, a The Feeling cíművel.

0: A folytatásban pedig egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik itt a Rádió Most FM 91.2-n, utána pedig pontban délután 1 órakor Patrícia hozza nekünk a legfrissebb híreket, információkat.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Xceed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
3: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
7: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
3: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
7: Az Optic World exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World exkluzívban.
8: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges, ötfős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Számtalan program közül válogathatunk a nyár folyamán Kaposváron. Lezárják Balatonszemes és a 7-es főút több szakaszát hétvégén egy triatlon verseny miatt. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok, ezek a Rádió Most hírei 1 órakor. Számtalan szabadtéri program várja a kaposváriakat nyáron, Szita Károly szerint. A városvezető péntek reggeli rádió interjújában számolt be az előttünk álló időszak főbb eseményeiről. Május utolsó vasárnapján ingyenes gyermeknappal várják a legkisebbeket a Vasari Parkban. Rá egy hétre, június 4-én és 5-én pedig kis kihagyás után újra katonazenétől lesz hangos a Kossuth tér. Ismét megrendezik a Rigó Jancsi Fesztivált, ahol a jazzen kívül gasztrosétát is tartanak, de színes programokkal pezsdíti majd fel a város életét a színházi piknik, a Szent Jakabi nyári esték és a múzeumok éjszakája is. Ismét ellenőrzést tartottak a rendőrök az M7-es autópálya Somogyi szakaszán. A rendőrfőkapitányság munkatársai a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmát és a követési távolság betartását vizsgálták. A mostani ellenőrzés során 20 szabálytalanul közlekedő járművezetővel szemben léptek fel. Szinte teljesen leáll a gépjármű forgalom most vasárnap Balatonszemesen az Extreme Man miatt. A triatlon verseny idején a település több pontját, köztük a Szabadság utcát és a 7-es főút egy szakaszát is lezárják. Így dél és este 7 óra között jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni. A szervezők és a hatóságok terelőutakat jelölnek ki, a Balaton környékén közlekedőknek pedig hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Felújítás miatt változik a NAV kaposvári ügyfélfogadási rendje. A Béke utcai központi ügyfélszolgálat június 1-e és 5-e között csökkentett nyitvatartással működik. Hétfőtől csütörtökig reggel 8:30 és déli 12 óra között, pénteken pedig 8:30 és 11:30 között fogadják az ügyfeleket. Nyílt levélben álltak ki az MCC jelenlegi és egykori diákjai az intézményért, azt kérve, hogy a csaknem 30 éve működő szervezet sorsa ne váljon pártpolitikai kérdéssé. A megszólalók szerint az MCC több mint 10 000 fiatalnak biztosított szakmai és közösségi fejlődési lehetőséget határon innen és túl, és nem kívánt politikai szervezetté válni. A diákok bíznak abban, hogy a kormányzattal olyan megállapodás születik, amely jogállami keretek között biztosítja az intézmény működését és fenntarthatóságát. Halálos vitorlázó repülő baleset történt az osztrák Alpokban. Egy 72 éves német pilóta egy hegy sziklafalának csapódott, majd mintegy 80 métert zuhant és a helyszínen életét vesztette. A hatóságok vizsgálják a baleset okát, amely mögött műszaki hiba vagy manőverezési probléma is állhat.
1: Időjárás jelentés.
9: A pénteki napunk legmelegebb időszaka délután érkezik, amikor akár 24 fokot is mérhetünk. A mérsékelt északi szél mellett kellemes, koranyárias hangulat várható a folytatásban is, és továbbra sem kell csapadékra számítani.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, ez volt Daniel Porter és a Bad Day 2004-ből. 4-2 van, én Horváth Szabi vagyok, és hát hétvégén itt lesz tehát a gyermeknap, már a helyi vonatkozású programok közül szemezgettem, most városunktól egy picit távolabbi programok közül is ugyanezt teszem. Felső Mocsoládon is lesz gyermeknap, a település a művelődési ház melletti füves területen rendezi gyermeknapi programját, 10 órakor kezdődik a programsorozat, 10.30-kor indulnak a vetélkedők, déli 12 órakor pedig Orlik István flugos zene történetével várják a kicsiket és a nagyokat egyaránt, 1 órakor lesz az ebéd, Roli Bohóc pedig 16.30-tól szórakoztatja az ott jelenlévőket, és 17 órakor lesz a program zárása, de közben lesz mászó labirintus, légvár, körhinta, arcfestés és csillámtetoválás is. Itt a Rádió Moston pedig a legjobb zenéket hallhatjátok, közülük most Lauryn slágerét, ez az Is It Love.
1: If

0: Ez volt itt a 91.2 Rádió, mostan a New Level Empire és a The Last One, hamarosan pedig a folytatásban Ariana Grande énekel és hozza a Twilight Zone-t. Teljes egészében jön a dal, egy rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a Rádió Moston.
1: 91.2 Rádió Most. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést 91.2. hallottak. 91.2. Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a rádió moston. Zucchero és Paul Young hozta 1991-ből a Senzana Donna című dalt. Egy perccel múlt el 3:42, én Horváth Szabi vagyok. A tartós csapadék hiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el a mai naptól a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, tehát a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságának, tehát a BMOKF-nek egyetértésével. Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassa, minden fás, száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata, terjedése pedig kisebb szélben is gyors lehet. A következő időszakban helyenként várható ugyan kis mennyiségű eső, de sajnos nem változtat a tűz kockázaton, indokolták az intézkedést. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, továbbá a vasút és közút menti fásításokban, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. Nem minősül tűzgyújtásnak ugyanakkor a gázégőfej és a zárt tűzterű sütőfőző melegítő eszközök alkalmazása, ha megfelelő szikrafogóval látták el azokat. Saját tulajdonú belterületi kertekben pedig továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gázégőfej vagy elektromos grill használatát javasolják. A fa vagy faszén több száz méter távolságban is okozhat tüzet, tették hozzá. A tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról pedig a www.erdőtűz.hu és a www.katasztrófavédelem.hu honlap tájékoztat. Itt a rádió moston pedig a folytatásban Paloma Faith-ének, eljön tőle How You Live Man, délután 2 órakor pedig Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj el róla!
1: Reklám!
2: Az Optic World exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje! Május 30-án 30% kedvezmény az Optic World exkluzívban.
1: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári nagypiac.
3: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. À la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
1: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges, ötfős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Előreláthatólag június végére megérkeznek az első elektromos autóbuszok Kaposvárra. Diákolimpiát tartanak hamarosan Balatonbogláron. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia. Ezek a Rádió Most hírei. 2 óra van. Június végéig megérkeznek az első elektromos autóbuszok Kaposvárra. Erről beszélt Szita Károly rádiónknak adott péntek reggeli interjújában. A városvezető elmondta, pár nappal ezelőtt személyesen is ellátogatott a BYD üzemébe, hogy megtekintse a buszokat, amiből első körben most 15 darab elektromos jármű érkezik a városba. A beruházás azonban ezzel még nem ér véget, összesen ugyanis 42 új autóbuszt vásárol a város. Szita Károly hozzátette, bár a mostani Bordó sűrített földgáz meghajtású autóbuszok még csak 10 évesek, mégis 1,3 millió forintos veszteséget termel éves szinten a városnak, ezt pedig drasztikusan csökkenteni kell. Az elektromos buszok így nem csak költséghatékonyabbak lesznek, hanem beilleszkednek a város környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseibe is. A városvezető továbbá elmondta, az új buszokon túl elektromos töltőállomásokat is építenek, és több buszmegállót is korszerűsítenek a jövőben. A fiatalok közösségeinek szerepe és a valódi emberi kapcsolatok fontossága volt a témája a Kaposvári MCC legutóbbi Balatonlellei programjának. Az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettese az előadáson arra hívta fel a figyelmet, hogy a Z-generációt gyakran leegyszerűsítő sztereotípiák alapján ítélik meg, miközben viselkedésüket a megváltozott társadalmi és digitális környezet is alakítja. Hangsúlyozta, hogy a digitális tér nem helyettesíti a személyes közösségeket, amelyek fontos kapaszkodót jelentenek a fiatalok számára. Rekord létszámmal rendezik meg az Országos Tenisz Diákolimpiát Balatonbogláron. A június 1 és 6-a között zajló versenyen több mint 700 diák, fiú és lány kategóriában mérik össze majd tudásukat. A szervezők szerint az ország minden részéről érkeznek játékosok, edzők és szülők, így a 14 pályán egész héten folyamatos lesz a mérkőzés sorozat. A somogyi klubok közül több egyesület is képviselteti magát a rangos utánpótlás versenyen. Magyar Péter közösségi oldalán reagált a Romániában történt feltételezett orosz dróntámadásra, amelyben a beszámolók szerint egy robbanás következtében 2 ember megsérült. A politikus elítélte a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, és hangsúlyozta, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Románia felé, valamint támogatja az eset kivizsgálását. Péntektől országos tűzgyújtási tilalom lép életbe Magyarországon. A szabályozás értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A hatóságok szerint a száraz aljnövényzet és avar miatt jelenleg rendkívül gyorsan terjedhetnek a tüzek, amelyek nagy része emberi figyelmetlenségből keletkezik.
0: Időjárás jelentés.
4: A pénteki napunk legmelegebb időszaka délután érkezik, amikor akár 24 fokot is mérhetünk. A mérsékelt északi szél mellett kellemes, koranyárias hangulat várható a folytatásban is, és továbbra sem kell csapadékra számítani.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Majd kell csinálni, kérem szépen, egy kis pozitív töltet az Ocean's 4 és Adam Clay-től. Ez volt a Beautiful Life itt a Rádió Most FM 91.2-n. Utolsó közös óránkat kezdjük meg a mikrofonnál délután 3 óráig, tehát még ebben az órában Horváth Szabit halljátok, és természetesen hozom a legjobb zenéket, illetve a gyermeknapi programok mustráját sem hagyjuk félbe, még hátra van jó néhány, úgyhogy ezeket is ismertetni fogom ebben az órában. Most azonban vissza a jó zenékhez, Harry Moody újdonsága érkezik a Bless You.

Ilyen napon szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, fél perccel vagyunk 2:45 után. Színes színpadi programokkal, kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal és családi élményekkel várják a gyerekeket és szüleiket. Most vasárnap május 31-én a Vasari Parkban megrendezett gyereknapon. A rendezvény délelőtt 10 órától egészen este 6 óráig kínál majd kikapcsolódást a családoknak. A szervezők többféle kísérő programokkal készülnek. Lesznek például népi hagyományőrző ügyességi játékok, hordóvonat és népi fajátszótér, de a kisebbeket szenzomotoros eszközökkel felszerelt játszóház, táncház és kreatív foglalkozások is várják. A program kínálatban szerepel még életfakészítés, családi vetélkedő, kvíz, közös daltanulás, bubble fun közös játék és kincskeresés is. A középkori hangulat kedvelői sem maradnak élmények nélkül, ugyanis a Fekete Sereg lovagrend játékos aprótképzővel, címerfestéssel, gyűrűhorgászattal és diógurítással, valamint kinizsi erőpróbával érkezik a helyszínre. A színpadi műsorok során 10 órakor a Medve és Madár Báb színházi vásári játék nyitja, délután Disney dalokkal érkezik Orlik István Tárói Szezám műsora, majd középkori bemutató, mosolynap koncert és zenés mesejáték is szórakoztatja a közönséget. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére, május 31-én és június 1-én közlekedési kalandokkal várják majd az érdeklődőket a kaposvári vasútállomáson, még május 31-én vasárnap családi horgász majálist rendeznek a kaposfüredi kikötőnél. A gyermeknap valamennyi programja ingyenesen látogatható. Itt a rádió, mostan pedig Brandon Flowers énekel, jön tőle a Can't Deny My Love.

0: Harry Styles hozta az American Girls című dalt ide a Rádió Most FM 91.2-re, pontosan egy perccel vagyunk fél három előtt, hamarosan pedig Emily Sunday folytatja a sort a Bright Days-szel. Teljes egészében játszom a dalt, egy nagyon rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a Rádió Moston.
1: 91.2 Rádió Most. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Keresd minket a Facebookon is!

Ez volt Sophia Lisbeck Storsláger, a Murder on the Dance Floor 2001-ből itt a Rádió Most FM 91.2, 4 perccel múlt el, 3:43. A következő dalokkal kívánok nektek további szép napot, hiszen délután 3 órakor Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infokat, utána pedig a műsorvezetői széket Bátori Gyöngyvér Gyömbi kolléganőm foglalja el, akivel pedig este 8 óráig töltetitek az időt. Én pedig vasárnap reggel 7 órakor érkezem vissza a mikrofon mögé, várlak majd akkor is titeket a rádiókészülékek mellé, de a jó zenékre nem kell várni, természetesen azok mennek folyamatosan a nap 24 órájában itt az FM 91.2-n. A mikrofonnál 10 órától mostanáig Horváth Szabit hallottátok, jön a The Black Eyed Peas, Shakira és Dirk Duett, a közös Don't You Worry, ezzel kívánok nektek további szép napot, és előre menőleg is jó hétvégét, találkozunk vasárnap, a viszonthallásra.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
4: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Car Kft. Cherry szalonjában, a Rákóczi focipálya mellett.
5: Húsimádok, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges, ötfős húsimádó tállal vár az Attalai Haláscsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság, most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Haláscsárda Facebook oldalán.
6: Az Optic World exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World exkluzívban.
7: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Színes, szabadidős nyári programokkal készül a városlakóknak Kaposvár. Az elmúlt napokban több baleset is történt Somogy útjain. Jó napot kívánok! Délután 3 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Számtalan szabadtéri program várja a kaposváriakat nyáron, Szita Károly szerint. A városvezető péntek reggeli rádióinterjújában számolt be az előttünk álló időszak főbb eseményeiről. Május utolsó vasárnapján ingyenes gyermeknappal várják a legkisebbeket a Vasari Parkban. Rá egy hétre, június 4-én és 5-én pedig kis kihagyás után újra katonazenétől lesz hangos a Kossuth tér. Ismét megrendezik a Rigó Jancsi Fesztivált, ahol a jazzen kívül gasztrosétát is tartanak, de színes programokkal pezsdíti majd fel a város életét a színházi piknik, a Szent Jakabi nyári esték és a múzeumok éjszakája is. Kaposvárra érkezett a 4 napos Harley Davidson Open Road Tour. A motorosok Győrből indultak és egészen Zágrábig gurulnak, pénteken pedig Kaposváron álltak megebédelni. Látványosan vonultak be a Kossuth térre, ahol bárki megnézhette közelebbről is a járgányokat. A generációváltás nehézségei és tapasztalatai lesznek a középpontban a VOSZ Somogy vármegyei szervezetének június 4-i kaposvári rendezvényén. A Finó csoport vezetői arról beszélnek majd, hogyan vették át a családi vállalkozás irányítását, és milyen kihívásokkal jár egy több évtizedes cég továbbvitele. Szó lesz arról is, hogyan lehet megőrizni a hagyományokat, miközben új irányokat és megoldásokat vezetnek be. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Több közlekedési baleset is történt csütörtökön Somogy vármegyében. A 61-es főúton két személyautó karambolozott, a balesetben 3 utas könnyebben megsérült, a műszaki mentést a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték. Ugyanezen a napon Fonóban egy személyautó hídfőnek ütközött, majd félig az úttesten állt meg. A sofőrt a mentők kórházba szállították, a tűzoltók pedig áramlották áramtalanították a járművet és felszívták a kifolyt olajat. Böhönyén pedig frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy személygépkocsi. A két utasa könnyebben megsérült. Megnyílt a Bajnokok Fesztiválja a Hősök terén, amely a május 30-ai budapesti Bajnokok Ligája döntő kísérő programjaként vasárnapig ingyenesen látogatható. A rendezvényen a látogatók megtekinthetik az eredeti BL trófeát, sőt fotózkodhatnak is vele, valamint különböző labdarúgáshoz kapcsolódó játékos aktivitások és szponzori programok is várják őket. A helyszínen kiállították a sorozatban szereplő csapatok mezeit is, és a színpadon folyamatosan zajlanak majd a programok. A döntőt a PSG és az Arsenal játssza szombaton a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
8: A pénteki napunk legmelegebb időszaka délután érkezik, amikor akár 24 fokot is mérhetünk. A mérsékelt északi szél mellett kellemes, koranyárias hangulat várható a folytatásban is, és továbbra sem kell csapadékra számítani.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: számos stúdiójában Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér.
1: Geszti Péter és Péter Fibori közösen szólt itt a 91.2 Rádió Moston. Csodás pénteket kívánok nektek! Végre itt vagyunk a hétvége küszöbén, és szerintem egyre többen már el is feledtétek a mai napra a munkát. Remélem, hogy a legtöbben így vagytok ezzel. Az biztos, hogyha netalántán még dolgoznátok, akkor ránk ebben is számíthattok. Felpörgetjük a munkaidőt a csodás dalokkal, amelyek érkeznek a folytatásban is. Erika Iglesias és Perry, most pedig már Taylor Swift.

4:45 elmúlt 6 perccel is befutott egy hallgatói üzenet. Kriszti írt nekünk: végre péntek, már csak néhány óra munka, aztán indulhat a hétvége, ráadásul itt a gyereknap is, úgyhogy nálunk a családban egész hétvégén egymást érik majd a programok. Már nagyon várom. Kitartást a még dolgozóknak. Kriszti, neked is hatalmas kitartást kívánok, és persze a legjobb dalokat is, amit mi garantáltan elhozunk nektek. Küldöm is neked az üzenetért cserébe Enrique Iglesias dalát, és hogyha már gyereknap, akkor én is jövök majd programajánlókkal. De most szóljon Krisztinek és minden rádió most hallgatónak latinos dallamokkal Enrique Iglesias.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Időjárás jelentés.
1: Ma még kellemes, koranyári időben van részünk, hétvégére azonban visszatér a kánikula, de közben fokozódik a füllettség és növekszik a zápor és zivatar hajlam is. Egyre erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet felettünk, és ahogy mondtam, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Egyes helyek azonban továbbra is szárazon maradnak, további felmelegedésre számíthatunk, a nappali maximum hőmérsékletek már ismét 30 fok közelében alakulnak. Szombaton változóan gomoly felhős napos idő várható, elszórtan záporral, zivatarral és változó irányú megélénkülő széllel. Hajnalban 8-13 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 28 és 30 fok között alakulnak. Vasárnap is nagyjából 29-30 fokra számíthatunk, és hajnalban is már 16-18 fokot mérhetünk. Szorványosan a hét utolsó napján várható zápor, vagy akár heves zivatar is, hogyha pedig előre tekintünk, akkor az látható, hogy a jövő hét nagy részében változékony, időnként záporokkal, zivatarokkal tarkított füllett meleg idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
3: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
2: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz?
3: Kettes, jobb kettes, tehát bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád,
2: hanem középre.
3: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
2: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
3: Szembe semmiképp.
2: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
3: Mi vagyok akkor?
2: Na, kérlek szépen, akkor a te.
3: Egy bunkó.
2: Nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Van benne valami?
3: Van.
2: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Te nyalizó!
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna...
5: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
6: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

16 óra lesz nem sokára, ez pedig azt jelenti, hogy jönnek majd újra a friss hírek és információk ide a 91.2 Rádió Most hullámhosszára. Most pedig elhoztam nektek egy igazi örökzöldet, méghozzá Whitney Houstontól a dal 1987-ben jelent meg, és Whitney Houston egyik legismertebb száma lett. Érdekessége, hogy ugyanaz a szerzőpáros írta, akik korábban az I Wanna Dance With Somebody című számot. Bár a dal első hallásra egy vidám tánczene, valójában arról szól, hogy mindenki vágyik valakire, akivel megoszthatja az életét és a boldogságát. Több mint 3 évtizedes dalról van szó, de még most is rendszeresen felcsendül a rádiókban és a bulikban szerte a világon. Itt van Whitney Houston és az I Wanna Dance With Somebody.

0: Reklám.
1: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a kaposvári nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a kaposvári nagypiac.
2: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
3: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges, ötfős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
2: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
3: A Triton Life Kapos Medicalban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el.
5: Kedvenc zenéiddel. A pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. 3, 2, 1. Hírek most.
2: Előre láthatólag június végéig megérkeznek az első elektromos autóbuszok Kaposvárra. Rengeteg program közül válogathatnak a gyerekek a hétvégén. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most híreit mondom önöknek. 4 óra van. Június végéig megérkeznek az első elektromos autóbuszok Kaposvárra. Erről beszélt Szita Károly rádiónknak adott péntek reggeli interjújában. A városvezető elmondta, pár nappal ezelőtt személyesen is ellátogatott a BYD üzemébe, hogy megtekintse a buszokat, amiből első körben most 15 darab elektromos jármű érkezik a városba. A beruházás azonban ezzel még nem ér véget, összesen ugyanis 42 új autóbuszt vásárol a város. Szita Károly hozzátette, bár a mostani Bordó sűrített földgáz meghajtású autóbuszok még csak 10 évesek, mégis 1,3 millió forintos veszteséget termel éves szinten a városnak, ezt pedig drasztikusan csökkenteni kell. Az elektromos buszok így nem csak költséghatékonyabbak lesznek, hanem beilleszkednek a város környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseibe is. A városvezető továbbá elmondta, az új buszokon túl elektromos töltőállomásokat is építenek, és több buszmegállót is korszerűsítenek a jövőben. A hétvégén több helyszínen is gyereknapi programokkal várják a családokat Kaposváron. Szombaton a K-központban rendeznek egésznapos játszóházat, ahol többek között óriás trambulin, kézműves foglalkozások, állatsimogató és mese délután is szerepel a programok között. Vasárnap a Vasari Park ad otthont a kaposvári gyereknapnak, ahol bábelőadás, középkori bemutató, koncertek és különféle ügyességi játékok várják a gyerekeket. A hétvége során a kaposvári vasútállomáson is különleges közlekedési kalandok programmal készülnek. Retrobuszok és mozdonybemutatók színesítik a kínálatot. Szinte teljesen leáll a gépjárműforgalom most vasárnap Balatonszemesen az Extreme Man miatt. A triatlon verseny idején a település több pontját, köztük a Szabadság utcát és a 7-es főút egy szakaszát is lezárják. Így dél és este 7 óra között jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni. A szervezők és a hatóságok terelőutakat jelölnek ki, a Balaton környékén közlekedőknek pedig hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter Brüsszelben elmondta, a tárgyalások során minden olyan kérdésben sikerült megegyezni, amely lehetővé teszi az uniós pénzek lehívását. Hozzátette, a forrásokat a gazdaság élénkítésére, a közszolgáltatások megerősítésére, valamint a magyar vállalkozások versenyképességének javítására fordítják.
0: Időjárás jelentés.
2: A pénteki napunk legmelegebb időszaka délután érkezik, amikor akár 24 fokot is mérhetünk. A mérsékelt északi szél mellett kellemes, koranyárias hangulat várható a folytatásban is, és továbbra sem kell csapadékra számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: 16 óra elmúlt 5 perccel, odakint csodálatos idő van, úgyhogy azt gondolom, hogy munka után egy kellemes séta, egy finom fagyi abszolút meg tudja édesíteni ezt a pénteki napot, és jó kis belépő a hétvégébe is. Mi itt a Rádió Moston pedig hozzuk hozzá a legfantasztikusabb előadók legnagyszerűbb slágereit. Ez vár ránk a folytatásban, és érkezik egy újdonság, Martin Garrix és Ed Sheeran közösen a Repeat It szól nem sokára, de most Dua Lipával nyitunk itt az Illusion.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, beszélgető társam pedig Szita Károly Kaposvár polgármestere, akinek közösségi oldalán gyönyörű, impozáns fotókat láthattunk az új autóbuszokról. Mikor tesztelhetjük ezeket élőben, és mikor érkeznek a városba?
2: Jó napot kívánok! Az első pecskék 15 darab busz lesz. Nagyon remélem, hogy június végéig legkésőbb megérkezik Kaposvárra. De hát ezzel még nincs vége, mert folytatás következik, és összesen 42 új buszt vásárolunk. E felett van még 2 plusz 2 önvezető busz is. Tender ezeknek a buszoknál június, az újaknál június közepéig jár le, és ezt követően év végéig pedig folyamatosan sorozatban érkeznek. De miért is volt erre szükség? Hát ez izgalmasabb kérdés. Túl öregek a bordó buszaink? Új színre pedig csak annyit, hogy a kaposvárjak döntöttek, és a kaposvárjak választották. Szerintem kiválóan, mert több gazdasági közlekedési portált olvasva mindenki elcsodálkozott ettől a nem szokványos, szép színtől, ami a kaposvári utcákat autóbusz formájában majd járni fogja. Na szóval öregek ezek a buszok, a bordó buszok? Nem, mert 10 évesek. Ezek a buszok még mehetnének, és a kor legkorszerűbb buszai voltak 10 évvel ezelőtt, amikor megvásároltuk őket. Nem amelytől fuldokoltunk, hanem sűrített fölgázzal, amelynél jóval kevesebb volt a károsanyag kibocsátása. De aztán elment az idő, felettük már akkor beszéltünk róla, hogy letelik ez a 10 év, akkor még gondolkodunk azon, hogy mire cseréljük őket, ugyanakkor meg a költségei is emelkedtek, ma a tömegközlekedés vesztesége Kaposváron 1,3 milliárd forint, vagyis ennyi veszteséggel járnak most ezek a buszok. Nem akarok senkit ijogatni, de mi vagyunk a legolcsóbbak, már a veszteség tekintetében Magyarországon. 3 milliárd alatt nincs nagyváros, van ahol 10 milliárd forint fölött van a veszteség. Mi ennél is olcsóbbat, és ennél is környezetbarátabbat szerettünk volna, mert nem csak beszélünk a károsanyag kibocsátás csökkentéséről, hanem teszünk is érte, na és ezért váltottunk elektromos buszokra, és most a váltás folyamatának a kellős közepén vagyunk. Ennek az évnek a végén, a következő évnek az elején szerintem egy teljesen új buszflottát láthatunk, amit olcsóbban tudunk működtetni, olcsóbban tudunk üzemeltetni, és amikor ez megérkezik, azt a ki nem mondott, vagy kimondott régi célomat is szeretném elérni, hogy sűríteni tudjuk úgy a buszoknak a számát, hogy sűrűbben járjanak, hogy közben nem nő a tömegközlekedésnek, vagy a helyi közösségi közlekedésnek a vesztesége. Na hát ez a célunk. De emellett még nincs vége a projektnek, mert emellett még elektromos töltőket is telepítünk, kint a busz telephelyre, és 2x10 darab buszvárót is korszerűsíteni fogunk, mindenféle kütyükkel ellátva, időjárás jelentéstől, mobiltelefon töltőig mindenre rendelkezésünkre fog állni.
1: Jó lesz ez tehát a városlakóknak, mennyire lesz az önkormányzatnak, sikerül ezt a hatalmas veszteséget csökkenteni?
2: Az biztos, hogy nem, de hogy ne nőjön, az már egy óriási eredmény.
0: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.
3: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével. Műsorunk második részében egy kicsit könnyedebb témáról beszélgetünk. Berobbant az igazi kánikula, már hétvégén egy kicsit változékonyabb lesz az idő, de szívesen töltjük már a pihenőidőnket a szabadban. Milyen programokat kínál a város polgármester úr a Kaposvárra érkezőknek, a városlakóknak nyáron?
2: Hát ha nem kérdezte volna, én készültem erre, és én kértem volna, hogy hadd beszéljek erről, hisz ugyan tart még a tanév, még a gyermekeink óvodába és iskolába járnak, viszont most már itt van a nyár. Meleg van. Érdemes beszélni arról, hogy mi is várható nyáron Kaposváron, lesznek-e programok, mikor lesznek, mit tudunk ajánlani a kaposváriaknak a hasznos szabadidő eltöltésre. Hát sok ilyen lesz. Kezdjük a szokásossal, a május végével, május utolsó vasárnapja, gyereknap Kaposváron, a Vasari Parkban tartjuk szokásainknak megfelelően. Ingyenes gyerekprogramok, de nagyon sokan kiviszik a gyermekeiket, hál' Isten, a Vasari Parkban, remélem az idő is kegyes lesz legkisebbekhez. Aztán nem is sokkal később, egy kis ideig szünetelt, aztán visszahoztuk a katonazenekari fesztivált a város főterére, ez vissza fog jönni most is, a Kossuth téren június 4-én és június 5-én szeretettel várok minden kaposvárit a Kossuth téren. Aztán kezdődik a Rigó Jancsi Fesztivál, többnapos fesztivál, rengeteg helyszínen, aztán kezdődik a Szentekabi nyári esték, kint a Szentekabi apátság romkertnél, várjuk az érdeklődőket este, és ezen túlmenően még talán megemlíteném a múzeumok éjszakáját, meg a színházi pikniket, aztán lassan is jutunk augusztus 20-áig, de erről nem kívánok most beszélni. Éljenek ezekkel a lehetőségekkel, ezt kívánom mindenkinek. Legyen jó nyara a kaposváriaknak, hogyha lehetőségük lesz majd elmenni szabadságra.
0: Ez volt a Most megkérdezzük. Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth to lose a fight just to see a smile, 'cause you got no flaws, no flaws.

0: előtt lesz nem sokára, a hétvégén pedig abszolút a gyermekeké lesz a főszerep, hiszen hagyományosan május utolsó vasárnapján tartjuk a gyereknapot, és ehhez kapcsolódóan, ahogy korábban is elhangzott, számos program lesz a városban, de a kaposvári nagypiac is csatlakozik a program kavalkádhoz május 30-án. Gyereknapot tartanak ugyanis a kaposvári nagypiacon, reggel 8-tól 12 óráig várják a látogatókat, tehát szombaton pandás élményekkel, játékokkal, bemutatókkal és meglepetésekkel lesz pandás arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozás, de pandatotó és színező is várja a gyermekeket, az óriás pandával pedig közös szelfit is lehet készíteni, emellett ugrálóvár, lufi hajtogatás, VR élmény is színesíti a programot, és a rendőrség is, a honvédség, valamint a katasztrófa védelem is bemutatókkal készül, az ingyen vattacukor pedig mindenki napját megédesíti majd. Minden program ingyenes, tehát május 30-án 8 és 12 óra között várják a családokat a kaposvári nagypiac gyereknapján.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
3: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

Mindjárt 3:45, valakinek már véget ért a munkanap, valakinek még tart, de az biztos, hogy minden perccel egyre közelebb kerülünk a hétvégéhez. Van, aki már hazafelé tart, van, aki még az utolsó feladatokat próbálja gyorsan kipipálni, de egy jó dal mindig a legjobbkor érkezik. Most pedig egy olyan előadó jön, aki néhány év alatt a popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Jön Olivia Rodrigo, és a mai naphoz is illő lendülettel érkezik. Good for you!

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Alright! Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám. Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XCeed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzlet soron. Ne feledje, május 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
0: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
3: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges, ötfős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
2: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Kár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Berobbannak nyáron a szabadtéri programok Kaposváron. Vakrandiztak a cégvezetők. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok, ezek a Rádió Most hírei, 5 óra van. Számtalan szabadtéri program várja a kaposváriakat nyáron, Szita Károly szerint. A városvezető péntek reggeli rádió interjújában számolt be az előttünk álló időszak főbb eseményeiről. Május utolsó vasárnapján ingyenes gyermeknappal várják a legkisebbeket a Vasari Parkban. Rá egy hétre, június 4-én és 5-én pedig kis kihagyás után újra katonazenétől lesz hangos a Kossuth tér. Ismét megrendezik a Rigó Jancsi Fesztivált, ahol a jazzen kívül gasztrosétát is tartanak, de színes programokkal pesdíti majd fel a város életét a színházi piknik, a Szent Jakabi nyári esték és a múzeumok éjszakája is. Vakrandi módszerrel hozták össze a somogyi kisvállalkozásokat és nagyvállalatokat egy beszállítói fórumon Kaposváron. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén 15 perces gyors tárgyalásokon ismerkedhettek a cégek, hogy új üzleti kapcsolatokat és beszállítói lehetőségeket találjanak. A program célja a helyi KKV-k piaci lehetőségeinek bővítése volt, 13 nagyvállalat részvételével és mintegy 200 szereplővel. Nem a szeméttelepre, hanem a határba vitte a hulladékot egy férfi Somogyban. A vád szerint januárban 9 zsák szemetet rakott le illegálisan Kaposvár közelében, két különböző helyszínen. A rendőrök a kidobott zsákok között talált, a férfi címére érkező levél alapján azonosították az elkövetőt, aki később önként jelentkezett a rendőrségen és beismerő vallomást tett. Az ügyészség pénzbüntetést indítványozott ellene hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. Ismét ellenőrzést tartottak a rendőrök az M7-es autópálya Somogyi szakaszán. A rendőrfőkapitányság munkatársai a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmát és a követési távolság betartását vizsgálták. A mostani ellenőrzés során 20 szabálytalanul közlekedő járművezetővel szemben léptek fel. Magyar Péter közösségi oldalán reagált a Romániában történt feltételezett orosz dróntámadásra, amelyben a beszámolók szerint egy robbanás következtében két ember megsérült. A politikus elítélte a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, és hangsúlyozta, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Románia felé, valamint támogatja az eset kivizsgálását. Aláírta a köztársasági elnök a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényt, így az pénteken hatályba lép. A parlament szerdán fogadta el a jogszabályt, amely visszavonja a 2025-ös kilépési döntést, és megerősíti Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. A törvény célja a nemzetközi jogi együttműködés és az emberi jogi elköteleződés fenntartása.
8: Időjárás jelentés.
7: Estére teljesen feloszlik a felhőzet, derült égbolt borul Kaposvár fölé. A levegő kellemesen enyhe marad, nagyjából 20 fokig hűl vissza, miközben a szél nyugatira fordul és tovább gyengül.
8: Időjárás jelentést hallottak.
9: 17 óra elmúlt 4 perccel, a híreket követően ismét itt vagyunk, és én már bekészítettem nektek a legnagyszerűbb felvételeket annak érdekében, hogy gondtalanul, felhőtlenül teljen a péntek további része is a délután, és már mindjárt itt vagyunk az estében. Én remélem, hogy lehet most már mindenkinek egy kicsit lazulni, és ha már lazulás, akkor hétvégi programok jöhetnek, a fantasztikus programtippek. Ehhez gyorsan el is mondom adástelefonszámunkat: 0670 32 32 355. Most pedig zenélünk, Nicky Jam és Will Smith.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Sziasztok, Bye Alex vagyok, hallgassátok a Rádió Mostot.

még mindig maradunk a családi és gyermekprogramoknál. Családi horgász majálisra várják az érdeklődőket a kaposfüredi csónak kikötőnél. A horgász versenyeket több kategóriában szervezték meg. Lesz gyermekhalfogó verseny 14 éves korig, a családi halfogó csapatába pedig két családtag nevezhet majd, ők alkotnak egy ütős csapatot. A felnőtt halfogó versenyt pedig úszós és fenekező kategóriában is megrendezik. Ezen kívül főző verseny is lesz, erre is lehet jelentkezni méghozzá egy szabadon választott étellel. Az ügyességi játékok már 9 órától indulnak, lesz célbadobás és ulti verseny is. A résztvevőket tombola is várja, valamint értékes nyeremények. A kicsiket ugráló vár és trambulin is szórakoztatja. Mindez tehát május 31-én vasárnap 9 órától a családi horgász majálison a kaposfüredi csónak kikötőnél.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap, azaz szombaton változóan gomoly felhős napos idő várható, elszórtan pedig előfordulhat zápor és zivatar is. A változó irányú szél megélénkül, hajnapban 8-13 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig nagyjából 28 és 30 fok között alakulnak. Aztán a hét utolsó napján változóan időnként erősen gomoly felhőség mellett azért több-kevesebb napsütésre is van kilátás, szorványosan azonban várható zápor, sőt néhol akár heves zivatar is. A változó irányú szél élénk marad, a zivatar környezetében pedig akár viharossá is fokozódhat. Hajnalban is már elég meleg lesz, 16-18 fokot mérhetünk, nappal pedig 29 és 30 fok várható, és hogyha előre tekintünk, akkor az látható, hogy a jövő hét nagy részében marad a változékony, időnként záporokkal, zivatarokkal tarkított füllett meleg idő.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges 5-fős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
1: Reklám hangzott el.

3:46 már elmúlt, ez pedig azt jelenti, hogy nem sokára érkezik, ahogy az ilyenkor lenni szokott pontban 18 órakor, városunk hír összefoglalója, a Kaposvári Krónika, szóval mindent megtudhattok, ami városunkban történt, és ami fontos lehet. A folytatásban Molnár Tamás és Majka közösre a visszapillantó, de mindenek előtt Maneskin és a Supermodel.

0: Reklám.
1: Húsimádók, figyelem! Május 30-án és 31-én különleges 5-fős húsimádó tállal vár az Attalai Halászcsárda. Rántott szelet, cordon bleu, cigánypecsenye, rántott sajt, köretek és még sok finomság most mindössze 10.800 forintért. Bőséges adagok, verhetetlen ár, korlátozott mennyiség. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el.
2: Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó napot kívánok! 2026. május 29-e, péntek este 6 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Érkeznek az első fecskék. Kaposvár közösségi közlekedésében jelentős fejlesztés várható. Június végéig megérkeznek az első elektromos autóbuszok, mondta Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjújában. A városvezető közölte, hogy személyesen járt a BYD üzemében is, ahol a járműveket megtekintette. Első körben 15 elektromos busz érkezik, a teljes beszerzés pedig 42 járművet érint. Hozzátette, a jelenlegi földgáz meghajtású buszok fenntartása jelentős veszteséget okoz, ezért az elektromos flotta költséghatékonyabb és környezetbarátabb megoldást jelent. A fejlesztés részeként töltőállomásokat is telepítenek, és több megállót is korszerűsítenek.
3: Nem csak beszélünk a károsanyag kibocsátás csökkentéséről, hanem teszünk is érte, na és ezért váltottunk elektromos buszokra, és most a váltás folyamatának a kellős közepén vagyunk. Ennek az évnek a végén, a következő évnek az elején szerintem egy teljesen új buszflottát láthatunk, amit olcsóbban tudunk működtetni, olcsóbban tudunk üzemeltetni, és amikor ez megérkezik, azt a ki nem mondott, vagy kimondott régi célomat is szeretném elérni, hogy sűríteni tudjuk úgy a buszoknak a számát, hogy sűrűbben járjanak, hogy közben nem nő a tömegközlekedésnek, vagy a helyi közösségi közlekedésnek a vesztesége. Na hát ez a célunk. De emellett még nincs vége a projektnek, mert emellett még elektromos töltőket is telepítünk kint a busz telephelyre, és 2x10 darab buszvárót is korszerűsíteni fogunk mindenféle kütyükkel, ellátva időjárás jelentéstől, mobiltelefontöltőig mindenre rendelkezésünkre fog állni.
2: Még pár napig várják a jelentkezőket. Vasárnap éjfélkor zárul a jelentkezés az MCC középiskolás programjába, amelyhez a Kaposvári Képzési Központ is várja a diákokat. A Matthias Corvinus Kollégium térítésmentes tehetséggondozó képzéseire a 8 és 11. évfolyamos tanulók jelentkezhetnek, akik az iskola mellett mentorprogramokon, nyelvi kurzusokon, tanulmányutakon és közösségi eseményeken is részt vehetnek. Az MCC Kaposvári Központjában emellett a Fiatal Tehetség program is elérhető az általános iskolások számára. Az intézmény célja, hogy a fiatalok számára hosszú távú fejlődési és közösségi lehetőséget biztosítson. Hűsítőt kaptak a gyerekek. Jégkrémmel lepték meg a gyerekeket pénteken a Kaposvári Rotary Klub önkéntesei több kaposvári és somogyi intézményben. Az akció során közel 2000 jégkrémet osztottak szét iskolákban és óvodákban, hogy a közelgő gyermeknap alkalmából örömet szerezzenek a gyerekeknek. A Rotary Klub az esemény kapcsán elmondta, a gyermekek támogatása továbbra is kiemelt céljuk, következő programjukon pedig a Csiki Gergely Színházba visznek majd gyerekeket egy különleges előadásra. Ülést tartott a vármegyei közgyűlés. A Somogy vármegyei közgyűlés pénteki ülésén elfogadták a katasztrófavédelem és a rendőrség tavalyi munkájáról szóló beszámolókat, valamint a zárszámadási rendeletet is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint tavaly 797 tűzesethez és közel 1500 műszaki mentéshez riasztották az egységeket Somogyban, miközben csökkent a beavatkozások száma. A rendőrség beszámolója alapján 5712 bűncselekmény történt a vármegyében, emelkedett az online csalások száma, ugyanakkor a hagyományos bűncselekményekből kevesebbet regisztráltak. A közgyűlés több gazdasági és szervezeti előterjesztést is elfogadott, valamint visszavont egy korábbi határozatot is. Vakrandin a vállalatok vezetői. Vakrandi módszerrel hozták össze a somogyi kisvállalkozásokat a hazai nagyvállalatokkal egy különleges beszállítói fórumon Kaposváron. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett országos kamarai beszállítói programon a cégek előre egyeztetett 15 perces gyors tárgyalásokon találkoztak egymással, forgószínpadszerűen váltva a partnereket. A rendezvény célja az volt, hogy a helyi KKV-k közvetlen üzleti kapcsolatokat építsenek ki, új piacokat találjanak és bekapcsolódjanak a nagyvállalati beszállítói láncokba. A fórumon 13 nagyvállalat és mintegy 200 résztvevő résztvevő vett részt, több száz rövid tárgyalás lebonyolítva egyetlen nap alatt. Rekordszámú alkotás lepte el az Együdöt. Megnyílt a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium végzőseinek vizsga kiállítása, ahol 53 diák több mint 120 munkáját mutatták be a város több pontján. Az Együd Árpád kulturális központban a divat, textil, kerámia és dekoratőr szakos tanulók munkái láthatók, míg a Vasari Képtárban festmények, grafikák és fotók kaptak helyet, az animációs filmeket pedig vetítéseken láthatja a közönség. Az iskola igazgatója szerint ilyen gazdag és színvonalas vizsgaanyag még nem készült az intézmény történetében. A megnyitót pedig a végzős festőcsoport különleges performansza zárta. Balesetek adtak munkát a tűzoltóknak. Két személyautó karambolozott csütörtökön a 61-es főúton Kaposvár közelében. A műszaki mentést a megyeszékhely hivatásos tűzoltói végezték. A két kocsi három utasa könnyebben megsérült a balesetnek. Hídfőnek ütközött, és félig az úton állt meg egy személyautó csütörtök délután Fonón is, a Petőfi utcában. A kaposvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, és felitatták a kifolyt olajat. A járműben csak a sofőr utazott, akit a mentők kórházba szállítottak. Böhönyén pedig frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy személygépkocsi. A tűzoltók áramtalanították a személyautót, a balesetnél egy szabadnapos tűzoltó is segített. A személyautók két utasa könnyebben megsérült. Nem úszta meg az illegális szemetelő. Illegálisan lerakott szemét miatt emeltek vádat egy fiatal férfi ellen Somogyban. A 20-as évei végén járó vádlott még januárban 9 zsák háztartási hulladékot vitt ki Kaposvár közelébe, majd két különböző helyszínen szabadult meg tőlük a kijelölt hulladék lerakó helyett. A nyomozók a kidobott zsákok között talált a férfi nevére és címére érkező levél alapján jutottak el az elkövetőhöz, aki a rendőri intézkedésekről értesülve másnap önként jelentkezett a kapitányságon és beismertetettét. A kaposvári járási ügyészség hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Kamionosokat ellenőriztek az M7-es somogyi szakaszán. A nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának betartását és a követési távolságot vizsgálták a rendőrök az M7-es autópályán. Az összehangolt ellenőrzés során 20 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek. A hatóság felhívta a figyelmet arra is, hogy a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű tehergépkocsik és vontatók reggel 6 és este 10 óra között nem előzhetnek autópályán és autóúton, továbbá kötelesek akkora követési távolságot tartani, hogy közéjük biztonságosan be tudjon sorolni egy másik járműszerelvény.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Estére teljesen feloszlik a felhőzet, derült égbolt borul Kaposvár fölé. A levegő kellemesen enyhe marad, nagyjából 20 fokig hűl vissza, miközben a szél nyugatira fordul és tovább gyengül.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: 18 óra elmúlt 9 perccel a Kaposvári Krónika után remélem, hogy továbbra is számíthatok a figyelmetekre így péntek este. Tartsatok velem, akár otthon a kanapén kinyújtózva egy pohár finom ital társaságában, vagy éppen még úton vagy a munkában. Tudjátok, hogy ránk 0-24-ben számíthattok. A folytatásban Kylie Minogue, valamint Robbie Williams, a Tégdet egykori Fene gyereke is beköszön, de most nyitjuk az órát David Guettával és Sziával. Ez a Beautiful People.

Rácz Gergő és Orsovai Deni közös dala Miért ne alatt futott be egy hallgatói üzenet a Viber falunkra, és miért ne olvasnám ezt most fel nektek, hiszen egy fantasztikus programtippet tartalmaz. Henny írt nekünk, azt írja: Szia Gyömbi, szép estét mindenkinek! Mi már teljesen megterveztük a hétvégi programot, a gyerekek miatt persze fókuszban a gyereknap. Mindenképpen kilátogatunk a Baszari Parkba, de szeretnénk egyet tekerni a Desedán is, aztán a megérdemelt hambinkat is elfogyasztani. Csodás hétvégét kívánok mindenkinek! Henny, köszi szépen, hogy írtál! Fantasztikus programtippek, azt gondolom, hogy ezzel mindenki ki tudna egyezni. Érezzétek magatokat nagyon jól, az üzért cserébe pedig küldöm neked Robbie Williams dalát, itt az Angel.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Több népszerű turistaház is megújult a közelmúltban Somogyban. A téri ödön programnak köszönhetően a férőhelyek száma is bővült, míg a Gidrán harci járművet is megnézhették ma a gyerekek a kaposvári laktanyában. A honvédségi nyílt napon fegyvereket is kézbe lehetett venni. Iskolákat, óvodákat lepett meg ma jégkrémmel a kaposvári Rotary Klub, a jótékonysági szervezet, hagyományteremtő céllal hirdette meg ezt a programot. Ezekkel a témákkal készül ma este a Kapos Pont, vagyis a Kapos Televízió hírműsora, és azt is elmondjuk mindjárt, hogy mikor nézhetitek meg ezeket az összeállításokat.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat!
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: Időjárás jelentés.
1: Ma még kellemes koranyári időben van részünk, hétvégére azonban visszatér a kánikula, de közben fokozódik a füllettség és növekszik a zápor és zivatar hajlam is. Egyre erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet felettünk, és ahogy mondtam, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Egyes helyek azonban továbbra is szárazon maradnak. További felmelegedésre számíthatunk, a nappali maximum hőmérsékletek már ismét 30 fok közelében alakulnak. Szombaton változóan gomoly felhős napos idő várható, elszórtan záporral, zivatarral és változó irányú megélénkülő széllel. Hajnalban 8-13 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 28 és 30 fok között alakulnak. Vasárnap is nagyjából 29-30 fokra számíthatunk, és hajnalban is már 16-18 fokot mérhetünk. Szorványosan a hét utolsó napján várható zápor, vagy akár heves zivatar is, hogyha pedig előre tekintünk, akkor az látható, hogy a jövő hét nagy részében változékony, időnként záporokkal, zivatarokkal tarkított füllett meleg idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Somewhere, somehow.

0: Reklám.
1: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. À la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Június végéig megérkeznek az első elektromos autóbuszok Kaposvárra. Erről beszélt Szita Károly rádiónknak adott péntek reggeli interjújában. A városvezető elmondta, pár nappal ezelőtt személyesen is ellátogatott a BYD üzemébe, hogy megtekintse a buszokat, amiből első körben most 15 darab elektromos jármű érkezik a városba. A beruházás azonban ezzel még nem ér véget, összesen ugyanis 42 új autóbuszt vásárol a város. Szita Károly hozzátette, bár a mostani bordó sűrített földgáz meghajtású autóbuszok még csak 10 évesek, mégis 1,3 millió forintos veszteséget termel éves szinten a városnak, ezt pedig drasztikusan csökkenteni kell. Az elektromos buszok így nem csak költséghatékonyabbak lesznek, hanem beilleszkednek a város környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseibe is. A városvezető továbbá elmondta, az új buszokon túl elektromos töltőállomásokat is épít, és több buszmegállót is korszerűsítenek a jövőben. Kaposvárra érkezett a 4 napos Harley Davidson Open Road Tour. A motorosok Győrből indultak és egészen Zágrábig gurulnak, pénteken pedig Kaposváron álltak megebédelni. Látványosan vonultak be a Kossuth térre, ahol bárki megnézhette közelebbről is a járgányokat. Több közlekedési baleset is történt csütörtökön Somogy vármegyében. A 61-es főúton két személyautó karambolozott, a balesetben 3 utas könnyebben megsérült, a műszaki mentést a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték. Ugyanezen a napon Fonóban egy személyautó hídfőnek ütközött, majd félig az úttesten állt meg. A sofőrt a mentők kórházba szállították, a tűzoltók pedig áramtalanították a járművet és felszívták a kifolyt olajat. Böhönyén pedig frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy személygépkocsi. A két utasa könnyebben megsérült. Szinte teljesen leáll a gépjárműforgalom most vasárnap Balatonszemesen az Extreme Man miatt. A triatlon verseny idején a település több pontját, köztük a Szabadság utcát és a 7-es főút egy szakaszát is lezárják. Így dél és este 7 óra között jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni. A szervezők és a hatóságok terelőutakat jelölnek ki, a Balaton környékén közlekedőknek pedig hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter Brüsszelben elmondta, a tárgyalások során minden olyan kérdésben sikerült megegyezni, amely lehetővé teszi az uniós pénzek lehívását. Hozzátette, a forrásokat a gazdaság élénkítésére, a közszolgáltatások megerősítésére, valamint a magyar vállalkozások versenyképességének javítására fordítják.
0: Időjárás jelentés.
2: Estére teljesen feloszlik a felhőzet, derült égbolt borul Kaposvár fölé. A levegő kellemesen enyhe marad, nagyjából 20 fokig hűl vissza, miközben a szél nyugatira fordul és tovább gyengül.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: Fantasztikus péntek estét kívánok minden kedves Rádió Most hallgatónak. Már 19 óra után járunk. Én kimondom, hogy hivatalosan is elkezdődött a hétvége. Remélem, hogy sikerült magatok mögött hagyni a munkát és a teendőket, és végre jöhet a megérdemelt kikapcsolódás. Itt a Rádió Moston jó zene és kellemes társaság. Maradjatok velünk a folytatásra is. 0670 32 32 355. Továbbra is várom az üzeneteket. Cserébe pedig hozzuk a legjobb slágereket, és egy kis nyári napsütést is a The Course-nak köszönhetően itt a Summer Sunshine.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz.

4-8 elmúlt és Jason Derulo dala alatt kaptunk egy üzenetet Melindától. Azt írja, sziasztok, végre itt a péntek este. A hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep nálunk. Már készülünk a gyereknapi programokra. Lesz ugrálóvár fagyizás és egy nagy közös családi piknik is. Mindenkinek szép hétvégét kívánok. Melinda, köszönjük az üzenetet, valóban tényleg a gyerekeké lesz ez a hétvége, és nagyon remélem, hogy az időjárás is partner lesz ebben. Ugyan jó idő lesz, de záporokat, akár heves zivatarokat is mondanak, de reméljük, hogy ez a sok szabadtéri programot nem fogja érinteni, és elkerül bennünket a heves zivatar csapadék. Hogyha nektek is van tervetek már a hétvégére, akkor azt is bátran megírhatjátok a 70 32 32 355-re, de akár a közlekedési információk is jöhetnek. Melindának és mindenki másnak pedig küldöm az óra következő dalát. A BSV és Nagy Bogi közöse szól itt a

0: Időjárás jelentés.
1: Holnap, azaz szombaton változóan gomoly felhős napos idő várható, elszórtan pedig előfordulhat zápor és zivatar is. A változó irányú szél megélénkül, hajnapban 8-13 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig nagyjából 28 és 30 fok között alakulnak. Aztán a hét utolsó napján változóan időnként erősen gomoly felhőség mellett azért több-kevesebb napsütésre is van kilátás, szorványosan azonban várható zápor, sőt néhol akár heves zivatar is. A változó irányú szél élénk marad, a zivatar környezetében pedig akár viharossá is fokozódhat. Hajnalban is már elég meleg lesz, 16-18 fokot mérhetünk, nappal pedig 29 és 30 fok várható, és hogyha előre tekintünk, akkor az látható, hogy a jövő hét nagy részében marad a változékony, időnként záporokkal, zivatarokkal tarkított füllett meleg idő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
3: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
2: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz valahol, vagy bevered a térdet, hogy
3: ha, a ronyba tekert.
2: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad a fűszfán fücsülő rézangyalán.
3: Még sosem sikerült kimondani.
2: Nekem sem. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azzal semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
3: De nagyon csúnya.
2: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
3: De ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
2: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra, és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
4: hogy a BKV-nek a szülőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
2: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost, és változna át BKV.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak.

0: volt az olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3-2-1 olimpiai bajnok Magyarország!
2: Ajus, ajus!

3-4-8 elmúlt, a Follow the Flow és a Valahányszor című dal pörgött itt a 91.2 Rádió Moston. 20 órakor pedig nem hírek érkeznek, hanem indul közszolgálati interjú műsorunk, a Mutató, benne sok-sok érdekes és hasznos témával, Rót Balázsi Hunor kollégám tolmácsolásában. A folytatásban Ed Sheeran zárja majd az órát, de itt lesz George Ezra is, és én is a háttérbe vonulok és elköszönök. Délután 3 óra óta itt a stúdióban a mikrofonnál Bátori Gyöngyvért Gyömbit hallottátok. Hálásan köszönöm, hogy velem voltatok, és az üzeneteket kivált képpen a program tippeket fantasztikusak vagytok. Remélem, hogy maradtok, hiszen 0-24-ben hozzuk nektek a legjobbakat. Én kívánom, hogy legyen egy csodálatos péntekestétek és egy fantasztikus hétvégétek. Vigyázzatok magatokra, én búcsúzom a The Girl Next Door felvételével. Szép hétvégét, hello!

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! Köszöntöm a hallgatókat a Mutató című szolgáltató magazin műsorunkkal. Május 29-e, péntek van, este 8 óra. A mikrofonnál a Ród Balázsi Hunor. Tartsanak velem és vendégeinkkel a mai műsor folyamán is. Szó lesz a vasárnapi kaposvári gyermeknapról, a közelgő múzeumok éjszakájáról, az Élelmiszerbank Somogy megyei gyűjtéséről és a magyar diaszpórák jelenéről, jövőjéről, valamint a magyar összetartozásról is. Helyenként hasznos, másút érdekes lesz műsorunk tartalma, melyet már is kezdünk. Gyereknapot rendeznek Kaposváron a Vasari Parkban, ahol szórakoztató, táncos, sőt különleges programokkal várja az érdeklődőket a Nona Languages közösségi egyesület is. A civil szervezet vezetőivel, Pataki Nonával és Szerec Róberttel kollégánk Györfi Betta beszélgetett.
2: Nálatok továbbra is tanulni menő. Egy évvel ezelőtt beszélgetünk először erről a programról, és akkor már működött, de azért voltak óriási tervek. Hol tart most?
3: Le se bírunk állni, jönnek az ötletek, és újabbnál újabb ötletek. Próbáljuk őket rendszerezni, struktúrálni, és minél jobban észrevehetőbbé tenni, hogy mindenki csatlakozhasson. Kis már nagy közösségünkhöz, akár önkéntesként, akár közösségi szolgálatban, akár egy workshopra, akár egy táborra. Most éppen a gyereknapra készülünk, úgyhogy nem csak a rajongóinkat, meg a táborunkat buzdítjuk, hanem az újabb és újabb érdeklődőket, akik szeretnék átérezni azt, amit mi is, amikor tanulunk, amikor élményt szerzünk, amikor együtt vagyunk.
2: A segítőitek az iskolátokból kerülnek ki, vagy akár külsős is, ahogy gondolja, hogy ő szeretne ilyen formában működni és a gyerekekkel foglalkozni, akkor lehet jelentkezni?
3: Lehet gyerekekkel foglalkozni, lehet nálunk közösségi szolgálatot végezni. Nagyon sok gyerekünk van mindenféle iskolából, akik a közösségi szolgálat miatt jönnek csak vissza, vagy egy idő után már önkénteskednek, mert annyira megszerettek minket, hogy hiába gyűltek össze az óraszámaik, nem akarnak tőlünk megszabadulni. Rengeteg kreatív feladatot szoktunk gyerekekkel eszközöket gyártani, együtt gondolkodunk társasjáték készítésen, a felmenőbb generációkkal, a saját generációiknak, valamint a kisebb gyerekeknek, vagy akár felnőtteknek tanulós társasjátékokat. Ugye nálunk nagyon fontos, hogy élmény a tanulás.
2: Tervben volt, illetve hát meg is valósult sok esetben az, hogy ellátogattatok az iskolákba, és a programotokat bemutattátok, ez az egy év alatt tovább működött?
3: Tovább működik, most jelenleg inkább helyben dolgozunk a saját iskolánkban, valamint Robi dolgozik külön az ő telephelyein. Ez mellett pedig ugye megjelenünk több rendezvényen, ott tudjuk ezeket támogatni, meg online felületen tudunk ötleteket adni, vagy ott adunk ötleteket a gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak, igen.
2: Akkor gyereknap?
3: Mindig május utolsó vasárnapja, most a hónap utolsó napjára is esített, és 31-ére, igen.
2: És akkor a helyszín?
4: A helyszín az az okospark, ahogy tavaly is voltunk. A mi programunknál most annyi, vagy hát a mozgás és a játék programnál, hogy egy kicsit a pünkösdöt visszaidézzük, illetve hát mivel azért egy olyan hagyomány van, a májusfa állítás, hát ezt zsip-zsup felállítjuk, és ki is fogjuk táncolni. Amivel egy kicsit más, vagy hát nem is más, hanem talán újdonság, hogy én nagyon szeretném, hogy nem csak, mivel oké, gyereknap van, de hogy a szülők is együtt játszanak a gyerekekkel. Tehát olyan programok és olyan játékok lesznek, ahol együtt fogják megmérettetni magukat családként, már csak azért is, hogy szerintem, hogyha apa, anya is megéli egy kicsit önmagát, mint gyerek, akkor sokkal jobban rá tud látni a csemetéjére is, hogy akkor mit, miért és hogyan. Sőt, a gyereknek hát ez biztos, hogy fontos, hogy apa, anya ugyanúgy idézbetéve szenved, ugrabugrál és megoldja a feladatot. Engedje meg a szülő, talán ezekben a játékokban megengedi magának, hogy most a gyerek vezessen, mert lesz olyan feladat, amikor a gyerek fog irányítani. A játék hevébe és a gyereknap hevébe ez mennyire fog működni, azt majd meglátjuk, de itt nyitott szívvel jöjjön mindenki, mindahogy nálunk is így van a tanulni menő programba, csak úgy megy, hogyha nyitott szívvel jön.
2: Akkor a délelőtti órákban elsősorban a mozgásé lesz, és tiéd a főszerep, ugye? 10 órától?
4: Bizony, 10 órától egyig, és akkor utána egy kis ebédszünet, aztán jönnek Nonáig, de hát ugye mi egy csapat vagyunk, egy család, tehát 10-től este 6-ig várjuk nagy szeretettel a gyerekeket, felnőtteket.
2: Készüljön a család Pünkösdről ismeretekkel. Láttam, hogy Pünkösdi kvíz is várható.
4: Igen, így van, így van.
2: De azért tőled is biztos, hogy sokat tanulhatnak majd.
4: Persze, ugye lényeg az, hogy egy kicsit figyeljünk oda a magyar hagyományokra, integráljuk be. Olyan mozgások is lesznek, olyan feladatok, táncos feladatok, de mindenképpen az a játékos együttlevés család.
2: Közös daltanulás.
4: És közös daltanulás, így van.
2: Délután pedig akkor, Nona, ti jöttök. Mivel? Mi lesz az újdonság? Eddig különböző kis pontok voltak, úgy tudom, például a tavalyi évben is, ahova kézműveskedni
3: volt,
2: lehetett menni, aztán ugye a hulladékgyűjtéssel kapcsolatban is volt egy
3: Igen, a hulladékgyűjtéssel kapcsolatban tavaly volt egy akadálypályánk, azt lehetett kipróbálni, aztán volt tavaly egy angolos sarkunk, meg egy kézműves sarkunk. Idén is sok mindennel készülünk. Idén mi azzal készülünk, hogy szabadulj meg a gyerekettől pálya, egy élménypálya.
2: Na hát, gyereknapon pont?
3: Viccesen, azért, mert lesz egy anya-apa, papa-mama sarkunk, ahol ők egy kicsit így visszahúzódhatnak, kívülről szemlélhetik az eseményeket, hogy hogyan is kéne, hogyan is lehet ezt így otthon is, az otthon közegébe a tanulást beleépíteni, ami egy élmény és egy játék lehet. Ők a papa-mama sarokból szemlélhetik az eseményeket, és kaphatnak akár esetleg különböző feladatokat. Egy szeretett kvízt addig kitölthetnek, vagy bármi mást is. Kicsit elmélyülhetnek ilyen dolgokban, amíg a gyerekek az élménytérben 5 ponton összesen matekos, angolos feladatokat hajtanak végre, a végén a kézműves ponton, és akkor utána húzhatnak a zsákba macskával, aki mindez 5 pontot teljesítette.
2: Mennyire kell komolyan venni ezeket a matekos feladatokat pont gyereknapon?
3: Jaj, nagyon cuki matekosaink vannak. Újraélesztettünk egy programot nálunk, amikor diák tanít diákot. Úgyhogy a diák lányaink lesznek kint, akik a suliban is nálunk ügyködnek. Meg lehet minket ez ügyben is keresni. Rengeteg diákunk van, aki kisebb diákokkal foglalkozik matekból és más tantárgyakból. Itt sokkal közvetlenebb, még közvetlenebb a tanulás, nem mint hogyha mi nem lennénk elég hülyék hozzá, vagy elég kreatívak.
2: Jól hangzik, a tanuláshoz elég hülyének
3: lenni. Kicsit felturboztuk magunkat a fiatalsággal, úgyhogy a kis cuki önkénteseinkkel és diák tanárainkkal is lehet ott kint találkozni, meg az ő szemléletmódjukkal, vagy a mi szemléletmódunkkal. Ez mellett lesz egy fix kézműves sarkunk is, és ott találkozhatnak Ádámmal is, aki segít a gyerekeknek a kőfestésben, könyvjelző színezésben és más egyéb kreatív feladatokban.
2: Na de lesz még valami, ne hagyjátok ki a felsorolásból a...
3: A napfénypontját, amit Robival fogunk tartani, egy szerencsekereket. Van egy szerencsekerekünk.
2: Ez mit jelent
3: saját
2: majd?
3: Szerencsekerekünk. Tombolát fogunk húzni, és a tombolán lehet nyerni kedvezményeket a mozgásos foglalkozásainkra, vagy Robinak a mozgásos foglalkozásaira, valamint nekünk bárminemű foglalkozásunkra és a táborainkra, közös és külön szervezendő táborainkra.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Néhány hete zajlott az Élelmiszerbank nagy tavaszi gyűjtése országszerte és Somogyvár megyében is. Az akció eredményeiről Györfi Betta kérdezte Nagy György Andrást, a szervezet külső kapcsolatok igazgatóját.
2: Legutóbb karácsonykor volt ilyen nagyszabású gyűjtése a szervezetnek, amikor Somogyban majdnem 18 000 kg élelmiszert ajánlottak fel az itt élők. Hogyan értékeli az idei tavaszi élelmiszergyűjtés? Sikerült elérni, vagy akár meghaladni az előzetes eredményeket, várakozásokat?
3: Igen, hatalmas összefogás volt kialakulóban, sőt, realizálódott is itt a megyében. Összesen 10.690 kilónyi felajánlást adtak össze a vásárlók. Ugye tavaly karácsonyi alkalommal egyrészt egy kicsit több áruházban zajlott a gyűjtés, de ami még nagyon fontos, hogy akkor 3 napon keresztül érkezhettek az adományok, most tulajdonképpen ez egy másfél napos összefogás volt, úgyhogy mindenképpen az előzetes várakozásainkat felülmúlta ez a teljesítmény, az önkénteseink teljesítménye, akik nagyon aktívan ott voltak az áruházakban.
2: Ez azért is szép eredmény, mert úgy általánosságban az emberek adakozási kedve karácsony előtt szokott mindig nagyobb lenni, de hogy így tavasszal is ilyen sokan részt vettek benne, ez nagyon szép eredmény. Egyébként egy országos összevetésben mit lehet elmondani a somogyi számokról?
3: Mindenképpen a felső harmadában van a megyéket tekintve. Ugye mindig kiemelkedik egyébként Budapest és Pest vármegye, mert hogy lényegesen több az áruházaknak a száma, amik részt vesznek az akcióban. Ezért is nehéz úgymond összehasonlítani különböző megyéket, mert hogy azon is múlik mindig a teljesítmény, hogy hány áruház csatlakozik, hány áruházban jelentkeztek önkéntesek, olyan csapatok, akik szívesen gyűjtenének az adott környéken, de ha a tavalyi évvel vetjük össze, akkor egyébként így is egy 8%-kal több adomány gyűlt össze itt a megyében. Ebből egyébként ezekből a felajánlásokból ilyen körülbelül 3-5 kilós élelmiszercsomagokat állítunk össze, és az adott áruházak térségében kerülnek kiosztásra. Tehát tulajdonképpen körülbelül 2700 élelmiszercsomag az, amit a megyében összeadtak a vásárlók.
2: Mit tapasztaltak az önkéntesek? Bár az Élelmiszerbank neve most már szerintem senkinek sem ismeretlen, főleg, hogyha az üzletben meglátjuk, hogy van egy adománygyűjtés, akkor szerintem leginkább már ehhez a szervezethez kapcsolják a vásárlók, de mit tapasztalnak az önkéntesek? Könnyen megszólíthatók azért a vásárlók, vagy az új felajánlók?
3: Egyfelől igen, rá tudok arra erősíteni, amit ön említ, hogy már nagyon sokan ismerik, és kifejezetten várják ezeket a gyűjtéseket, hiszen 20 éve szervezi folyamatosan az Élelmiszerbank Egyesület. Vannak tényleg visszatérő adományozók. Hozzátéve egyébként, hogy országos szinten így a legóvatosabb becslések szerint is 200 ezer ember járult hozzá valamilyen tartós élelmiszerrel ehhez az akcióhoz a hétvége során. De az is megfigyelhető, hogy és nagyon örömteli, hogy egyre többen fiatalok is adományoznak, tehát akár egyetemisták, akik csoportosan betérnek az üzletekbe, és hát váratlan az önkéntesek számára is, hogy milyen segítőkészek. Idén például volt olyan történet, hogy egy legénybúcsúnak a résztvevőit értek be az áruházba. Nyilvánvalóan általában nem tartós élelmiszereket készülnek vásárolni egy ilyen buli kapcsán, illetve hát máshol is van a fókusz, tehát az önkéntesek sem számítottak arra, ami történt, hogy aztán majdnem egy teli bevásárlókocsit gurítottak oda a gyűjtőpontra, közösen segítettek, úgyhogy mindig vannak ilyen szépségű történetek is, illetve ami folyamatosan megfigyelhető, hogy ezek a tartós élelmiszergyűjtések a legfiatalabb korosztály a kisgyerekek számára is az első jótékonysági élményeket tartogatják. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy betér egy szülő a 3-4 éves kisgyerekével a boltba, látja, hogy zajlik ez az akció, és legugol a kisfiához, kislányához, és elmeséli neki, hogy vannak olyan gyerekek, felnőttek, családok, akik kevéssé szerencsések, és most lehet nekik segíteni. Utána bemennek közösen a boltba, és utána nagyon szívmelengető, amikor a kisgyerekek által kiválasztott finomságok, édességek kerülnek átadásra, ők maguk nyújtják át az önkénteseinknek, ez tényleg tulajdonképpen a jótékonyság kultúrájának az átörökítését segíti.
2: Amit nem lehet elég korán kezdeni.
3: Igaz.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
4: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Már is folytatjuk interjúnkat Nagy György Andrással, az Élelmiszerbank külső kapcsolatok igazgatójával.
2: Somogyra visszatérve egy kicsit konkrétabban, természetes, hogy egy-egy település lakosságának a száma is meghatározza, hogy mennyi adomány gyűlik össze. Ha jól tudom, akkor Vármegyénkben 17 helyszínen gyűjtöttek, Balaton partján is, de feltételezem, hogy... Kaposváron voltak azért a legtöbben, akik felajánlottak.
3: Igen, az egyértelmű, hogy Kaposvár vitte úgymond a prímet ebben a gyűjtésben. Két helyi Lidl-áruházban gyűlt a legtöbb adomány a megyében. Volt olyan hely, ahol az 1500 kilót is meghaladta a felajánlott termékeknek a mennyisége. Ezek az adományok egyébként család- és gyermekjóléti szolgálatokhoz kerülnek, illetve az ő ellátottjaikhoz, de Caritas szervezetek is kivették a részüket a gyűjtésből. Aztán az esélyegyenlőségért küzdő szervezetek, fogyatékkal élőket segítő szervezetek is aktívak voltak. Azt tudni kell, hogy ezekben az akciókban egy-egy áruházban egy a környéken működő karitatív szervezet az, aki megszervezi a saját önkénteseit, a saját csapatát. Az Élelmiszerbank tulajdonképpen országos szinten koordinálja ezt az akciót, hiszen egyszerűen 436 áruházban zajlott ez az országos élelmiszergyűjtés. De a kis helyi karitatív szervezetek nem csak a gyűjtésben jeleskednek, hanem utána az adományoknak a kiosztásában is. Tehát az a célunk, hogy a nyári szünidő kezdetéig kerüljön kiosztásra az a megyében is ez a 2700 élelmiszercsomag, amit össze tudunk állítani.
2: Mit mutatnak a tapasztalatok, nőtt az elmúlt időszakban a segítségre szorulók száma?
3: Mi azt látjuk, hogy egyre több karitatív szervezet fordul hozzánk segítségért. Ugye a Magyar Élelmiszerbank Egyesület körülbelül 4 millió embernek nyújt támogatást éves szinten, a legtöbbjüknek akár két heti vagy heti szinten, vagy még gyakrabban. És ezt a hatalmas létszámot nem tudnánk mi magunk 24 alkalmazottal személyesen ellátni, hanem egy olyan hálózatot építettünk fel, amiben ezek az említett karitatív szervezetek segítenek. Ők közvetítik ki az általunk megmentett élelmiszereket. Mi az ő létszámuk, ezeknek a szervezeteknek a pályázatai jelentkezései alapján érzékeljük azt, hogy igen, nagyon sok helyen van segítségre szükség, úgyhogy folyamatosan próbáljuk bővíteni is ezt a segítőhálót abból a szempontból is, hogy egyre több legyen az élelmiszer felajánlás. Például a mentett élelmiszerek tekintetében, amivel mi elsősorban egyébként segíteni szoktunk, tehát közeli lejáratú termékekkel, csomagolási hibás termékekkel. Most már nem csak áruházakból hozzuk el a friss árut, a pékárut, zöldséget, gyümölcsöt, hanem már Somogy vármegyében is működik olyan iskolai menza, ahonnan napi szinten át szoktuk venni az érintetlenül maradt ebédeket, amiket a gyerekek nem kértek ki, és ezeket szintén rászorulókhoz juttatjuk el.
2: Akkor elmondható, hogy ezért minden nap lehet valahogy segíteni az Élelmiszerbanknak, elsősorban cégek, szervezetek tudnak így, üzletek, de egy hétköznapi ember be tud kapcsolódni valahogy ebbe a munkába?
3: Igen, egyértelműen be tud kapcsolódni. Igen, az egyik oldalán ennek a segítőhálónak mindig olyan vállalatok, olyan kereskedők, akár kisebb pékségek, vagy kávézók is most már be tudnak kapcsolódni, áruházak, kantinok, akik a feleslegeikről szívesen gondoskodnának úgy, hogy azok rászorulókhoz kerüljenek, közeli lejárató termékeik például, vagy csomagolási hibás termékek, sőt, most már non-food adományokkal is foglalkozunk. Másik oldalról pedig ezeknek az összegyűjtésében és a kiosztásában a helyi karitatív szervezetek és az ő önkénteseik is közreműködnek, illetve az Élelmiszerbank maga is próbál segítséget nyújtani. Jótékonysági főzéseket is szoktunk egy-egy vidéki településen szervezni, úgyhogy az élelmiszerbank.hu oldalon folyamatosan várjuk akár az ország bármely megyéjéből önkénteseknek a jelentkezését, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ez az egész segítőháló, ami egyébként tavaly összességében 20 milliárd forint értékű élelmiszert mentett meg és osztott ki rászorulók között, ez egy emberek által gründolt, alapított összefogás, ez nem egy állami ellátó szerv, hanem csak azért működik, mert rengeteg önkéntes és rengeteg támogató úgy gondolja, hogy érdemes a feleslegeket nem veszni hagyni, hanem rászorulókhoz juttatni. Magán embereknek cégeknek a jó szándékú pénzadományai, cégeknek a felajánlásai tartják életben ezt a mozgalmat, ami tényleg, ahogy említettem, igen szépre, nagyméretűre terebélyesedett. Egykoron 20 éve 13 ember hozta létre az Élelmiszerbank Egyesület operációját, mostanra pedig már vannak olyan hétvégök, amikor egyszerre 5000 önkéntes segít, és rengetegen támogatják a munkánkat.
2: Lehet tudni, hogy mikor lesz a következő nagyobb akciójuk?
3: Valamikor augusztus végén, az utolsó hétvégén szeretnénk tanszergyűjtést is szervezni, hasonló módon majd a Tesco áruházaiban, illetve novemberben zajlik majd a karácsonyi tartós élelmiszergyűjtésünk, de emellett, ami még nagyobb hatású, ez a bizonyos élelmiszermentés, ami napi szinten zajlik 800 áruházból, most már több mint 30 iskolai menzáról, rengeteg rendezvényről, gyártóktól, kereskedőktől gyűjtjük össze a csomagolási hibás és egyéb okokból feleslegessé vált termékeiket.
2: Paradox módon azt kívánnám, hogy a számok csökkenjenek, hogy minél kevesebb embernek legyen szüksége e fajta segítségre, illetve minél kevesebb legyen a felesleges élelmiszer vagy élelmiszer pazarlás. Ugyanakkor még több felajánlót és partnercéget kívánok, meg sok sikert a további munkájukhoz.
3: Nagyon szépen köszönjük.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Mors.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Idén is részt vesz a múzeumok éjszakáján a Levéltár. A rendezvényről Széki Éva kérdezte a Magyar Nemzeti Levéltár Somogyvár megyei levéltárának vezetőjét, Polgár Tamást, aki elsőként a Balaton történetéről mesélt.
2: Hát egy picit ugye nagyobb volt ez a rész, hát a fénykor, a török időszakra gondolunk, nem az volt a fénykor, de akkor volt a legnagyobb kiterjedésű a Balaton. Ugye egészen itt a Fonyódi Várhegy aljáig ott része volt a Balaton és a hozzá kapcsolódó mocsaras terület, valamint ugye még a Kis-Balatonnak itt is volt úgy kapcsolata, úgyhogy ma egy kisebb Balatont látunk sajnos a mai időszakban, ugye itt a kevesebb csapadék és eső miatt még kisebb Balaton van. Most nem voltam így a tavasszal, még csak képeket láttam, de eléggé visszahúzódott az is, mint minden más tavunk. Hát remélem, hogy visszaáll majd az eredeti vízszint így a Balatonnál.
3: Így legyen. Beszéljünk akkor egy kicsit meg Tamás a programokról. Úgynak levéltári esték is, közeledik a nyár, tartanak egy nyári szünetet, lesz-e még addig program?
2: Igen, köszönöm a kérdést. Úgy szoktuk tervezni, hogy az első fél év az mindig januártól májusig, és akkor a második időszak az meg szeptembertől december elejéig tartson. Nyáron nem nagyon szoktunk tartani, nyáron így a nálunk is szabadságolási időszak van, ugye Kaposvár is kicsit kívül, hogy így mondjam, itt a nyári szezonban nekem is van olyan barátom, aki ilyenkor már szinte kiköltözik, és akkor onnét jár be dolgozni Kaposvárra, úgyhogy nyáron nem nagyon szoktunk tartani, de januártól májusig érdekes előadásokat hallhattunk. Először ugye Berzi Péter beszélt itt a Kelta pénzleletekről, és a február, március, áprilisi előadások inkább 20. századi témák voltak. Két világháború közötti Magyarország szakályprofesszor beszélt a somogyiak szerepéről, a Donnál, és itt, hogy hogyan értékeljük ezt a második világháborús időszakot, katonai szereplést. Első előadónk Bertalan Péter volt, és áprilisban Hopman Gyöngye, a Nagyatádi Múzeum vezetője beszélt a kitelepítések történetéről, kimondottan itt a Rákosi korszakba hatásából való hortó Bágyi kitelepítésről beszélt, és most májusban kicsit ráhangolódva azért így a nyárra Simonné Pallos Piroska fog előadni itt a dualizmuskori fürdőéletről, főleg itt az Adria, Abbázia, Fiume és a tenger melléktérségének turizmus történetéről.
3: Levéltár rendszeresen részt vesz a múzeumok éjszakáján, és így lesz ez az idén is.
2: Igen, nekünk így nagyon jó, hogy a múzeum itt a Főutca 10-ben tart központi rendezvényt, úgyhogy minden évből egyeztetünk a múzeummal. Most idén is ott a volt Ripőronai tér egy első emeletét elfoglaljuk. Ott lesz vezetés is, aki még esetleg nem tud az épület történetéről, vagy amit körbe lát, hogy az miért úgy van, miért vannak a festett üvegablakok, és fönt is a fenti festett épület, rajzok, váromok, azok mit ábrázolhatnak, úgyhogy erről lesz vezetés, és ugye május 7-én született Berzsenyi Dániel 250 éve, egy picit a reformkorba szeretnénk visszavinni az egyik kiállításunkkal az embereket, ott lehet majd látni Berzsenyi eredeti aláírást, és van egy kuriózuma is a levéltárnak, a dualizmus idején alapítottak egy olvasókört, ami kimondottan így a nemeseknek szólt, ugye, akik részt vesznek nemesi vármegyei közgyűléseken, és ennek az olvasókörnek volt egy könyvtára, ebből lehetett kölcsönözni, mint ma is, és akkor pár hét múlva visszahozhatták az emberek. Ennek a könyvtárnak a kölcsönzési naplója fent maradt, és Berzsenyinek is több kölcsönzési aktusa volt, hogy így mondjam, az ő aláírása is ott díszeleg ezen a kölcsönzési naplón, és ezt is meg lehet tekinteni majd, ez lesz az egyik fele, és a bent az alteremben pedig azt tervezzük, hogy magáról a berzsenyi kultuszról, a mauzóleumról és az egész Niklai házról, amit a levéltárban be tud mutatni, fényképeket, tervrajzokat, iratokat, azokat fogjuk majd ott bemutatni a nagy közönségnek.
3: Mindez nagyon izgalmasan hangzik, mikor lesz ez?
2: Ez június 20-án lesz, itt a Főutca 10-ben lesz a múzeumnak a programja, és azon belül lesz a levéltár majd a régi Ripőrónai tér egy egykori levéltár épületben majd.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. rádió most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Számos honfitársunk vándorolt ki külföldre az elmúlt évtizedekben. Ezek a kolóniák és diaszpórák azonban lassan, de biztosan eltűnnek. Fogalmazott előző adásunkban Margitai Gábor, a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatója, aki Kaposváron járva fogadta el meghívásunkat szerkesztőségünkbe. Folytatjuk a kutatóval készült interjút, aki kérdez Szekeres Marnó Alán.
2: A Kárpát-medencé, illetve a távolabbi magyar diaszpórák között van-e különbség már a veszélyeztetettség fokában?
3: Bizonyos szempontból nincsen. Tehát az asszimilációs veszélyek, a lemorzsolódás, az előregedés, a hagyományoktól való, hát inkább távolodásnak mondanám, persze ott is vannak azért nagyon jó ügyek, meg mozgalmak, de a diaszpóra, tehát mondjuk az 56-os vagy a 45-ös, ezek a diaszpórák azok azért az előregedés útján járnak sokszor. És ugyanez vonatkozik mondjuk olyan szorványterületekre, akár Erdélyt nézzük, akár a Felvidéket, ahol egyszerűen elfogy, vagy elfogyott már a magyarság, és sokszor tényleg csak egy árpádkori templom, vagy egy várkastély képviseli a magyar kultúrát. Ezek a látható nyomok mondjuk a diaszpórában olyan történetiséggel, olyan történeti rétegekkel kevésbé vannak meg nyilvánvalóan, mint mondjuk a Kárpát-medence területén. Ami különbség lehet, az nyilván a sokkal nagyobb szabadság, ha így fogalmazhatok, a diaszpórában. Tehát ott nincs meg az a fajta utódállami folyamatos elnyomás, amely tulajdonképpen minden politikai helyzettől függetlenül kódolva van azokba a társadalmakba, és magyarnak lenni ott percről percre, napról napra kihívást jelent. Ezt egy anyaországi magyar akármennyi könyvet olvas, akárhány erdélyi baráttal, felvidéki, délvidéki baráttal beszélget, soha nem fogja megérteni.
2: Ezzel együtt is van az a gondolatunk, hogy a peremvidéken mégis erősebb a ragaszkodás a magyar hagyományokhoz. Legalábbis nagyon gyakran találkozom azzal, hogy aki igazán kapcsolódni akar a saját hagyományaihoz, azt leginkább például Erdélyben tudja megélni, vagy a peremvidékeken tudja megélni, ahol viszont ez a demográfiai probléma áll fönn, hogy egyszerűen elfogyatkozunk ott. Mi erre a megoldás?
3: Én szerintem az, ami az intézetünk nevében benne van, az összetartozás. Tehát az, hogy Trianon napját nem csak gyásznapként, hanem az összetartozás, a nemzeti összetartozás napjaként is ünnepeljük, hogy olyan előremutató gondolatokat és identitás elemeket mutatunk föl, amelyek tulajdonképpen egyfajta orvosságként vagy receptként szolgálhatnak a túlélésre, közösségi túlélésre, és Kassai Lajos ilyen értelemben egyfajta Vátesz figura, egy ilyen profitikus valaki, mert tényleg nagyon előremutatóan megjósolva tud közösséget teremteni. És ebben nyilván van fanatizmus is, van makacság is, van erő, mindenképpen van benne, ezek nélkül nem fog tudni megmaradni, de ami a kérdésre részben a válasz, az, hogy a perifériát a centrummal úgy összekapcsolni, hogy termékenyen, közvetítően hassanak egymásra. Tehát egy centrum embernek megmutatni a periféria ember kihívásait, és fordítva is, mert van így is, az szerintem az mindenképpen összeköthet.
2: Ha már közösség, ugye Kassai Lajost ilyen közösség veszi körbe, sőt maga is, ahogy elmondta, egy nagy közösségteremtő, de egy közösséget mi tart meg leginkább az identitásában? A nyelve, a vallása, a családi kötődése, vagy valamilyen közös élménye, esetleg újra és újra előjövő élménye?
3: Nyilvánvalóan itt is a család az az őssejt, vagy az az ős alakulat, amelyik az identitásunkat megformálja, meghatározza. A magyarok számára a nyelv az abszolút mértékben identitás megalapozó, úgyhogy aki a nyelvünket támadja, akár az utódállami területeken, a Kárpát-medencében, az nagyon hatékonyan tud a magyar identitás ellen fellépni. Tehát, hogyha korlátozzák az iskolai nyelvhasználatot, a közügyek intézését magyar nyelven. De azt gondolom, hogy a közös mitoszok is nagyon fontos identitás teremtőek. Tehát ilyen értelemben a történelemnek a talán világosabb, tárgyilagosabb és mégis felemelőbb belakása, ami zajlik. Tehát fölfedezni azt például, hogy a tatárjárás az nem egészen úgy történt, ahogy eddig tanultuk. Tehát ott volt egy nagyon komoly ellenállás, ott volt komoly hősiesség, ott hősi honvédelmi harcok folytak, és végülis a tatárok nem önként mentek ki, hanem elfogyott az erejük. Vagy ugye most Mohács 500 emlékév van. Ott is nem azt mondom, hogy ez egy dicső vereségként bemutatni, de hát azért, ugye, ahogy Ottlik Géza írta, hát hol van már az Oszmán Birodalom, mi meg még megvagyunk.
2: Na most számos kutató utat is végzett. Az expedíciók során mi volt a legmegrázóbb, vagy legemlékezetesebb momentum, ami úgy fölhívja a figyelmet arra, hogy az identitás az miféle érték, és ami nélkül

0: hozni, hogy egy egykor színmagyar falunak hogy tűnt el a magyarsága, és amikor visszamentünk mondjuk 10 évvel később, már ő sem létezett. Tehát egy elpusztult, ilyen szempontból megsemmisült magyar közösség. Ami pozitív, az egy nagyon messzire és síkos terepre vezető történet, ez a magyar ábok története. Nagyon-nagyon bonyolult a sztori, a lényeg az, hogy Egyiptomban él egy olyan törzs, egy abszolút törzs Núbia területén, amelyik azt vallja, hogy 1517-ben őket oda letették a Nílusnak arra területére, 1000 kilométerre délre Kairótól, magyar katonák voltak, helyőrség, és ott felejtették őket, mint egy rejtőregény, és aztán elkezdtek elegyedni ott a núbiai menyecskékkel, és családot alap, stb. De ők a mai napig tudják, vagy úgy tudják, és most itt az igazságértékelnek szerintem kevésbé érdekes, hogy magyar eredetűek. Ibrahimmel magyar Ábrahám volt az ősapa, vagy ennek a helyőrségnek a parancsnoka, és az ő katonái ott szépen megtartották 500 év után is az identitásukat. És attól magyarábok ők, hogy ehhez a legendához, vagy ehhez a történethez ragaszkodnak. Ezt még senki nem tudta érdemben megvizsgálni. Almási László, az úgynevezett angol beteg volt, aki felfedezte őket a két világháború között, és azért azt gondolom, hogy amikor az identitás ilyen közösségteremtő erejű, akkor az egy fantasztikus dolog.
1: Ha mondjuk szomorúbb demográfiai tényeket nem nézünk, mi az a pont, ahonnan már nincs visszafordulás, és ahol egy identitás szerte foszlik és szétesik teljesen?
0: Ezt nagyon nehéz megmondani, mert van példa arra, hogy Mészorvány településen, faluban, mondjuk ahol 4-5 magyar él, ott megjelenik egy remek lelkész, egy lelkipásztor, aki mondjuk a 6-ból 12 magyart csinál már, mint olyan értelemben, hogy toboroz a gyülekezetbe, és akik billegő identitásúak voltak, visszatérnek a saját identitásukhoz és az anyanyelvükhöz. Tehát ott a 12 ember az már gyakorlatilag 200%-os, nem voltam jó matematikából, fejlődés. Tehát az egy óriási fejlődés, és ez egy kemény mag, mondhatjuk így. Valahol egy nagyvárosban, mondjuk ha mondjuk Gyulafehérvárt nézzük, ott van 1000 magyar, és hát ott az a magyar jelenlét az épületeken kívül, meg a kultúrán, mármint a kultúrás emlékeken kívül nem nagyon látszik meg. De hogy ezt nagyon nehéz megállapítani, hogy mikor éri el az önfeladás azt a határt, amikor már visszafordíthatatlan. Ugye erre mondják a lelkipásztorok, hogy van egy teológiai magyarázat erre, vagy egy teológiai érv, tehát hogy isteni csodák is történhetnek.
2: Műsorunk végéhez ért, a következő pedig jövő kedden lesz este 7-kor. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomos.hu e-mail címre. Ha lehetőségeink megengedik, természetesen feldolgozzuk a témajavaslatokat. Búcsúzom stábunk nevében, Róth Balázsi Hunort hallották, további szép estét kívánok, viszont hallásra!
3: Ez volt a Mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: 91.2. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Még pár napig várják a jelentkezőket. Vasárnap éjfélkor zárul a jelentkezés az MCC középiskolás programjába, amelyhez a Kaposvári Képzési Központ is várja a diákokat. A Matthias Corvinus Kollégium térítésmentes tehetséggondozó képzéseire a 8 és 11. évfolyamos tanulók jelentkezhetnek, akik az iskola mellett mentorprogramokon, nyelvi kurzusokon, tanulmányutakon és közösségi eseményeken is részt vehetnek. Az MCC Kaposvári Központjában emellett a Fiatal Tehetség Program is elérhető az általános iskolások számára. Az intézmény célja, hogy a fiatalok számára hosszú távú fejlődési és közösségi lehetőséget biztosítson. Ülést tartott a Vármegyei Közgyűlés. A Somogy Vármegyei Közgyűlés pénteki ülésén elfogadták a katasztrófavédelem és a rendőrség tavalyi munkájáról szóló beszámolókat, valamint a zárszámadási rendeletet is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint tavaly 797 tűzesethez és közel 1500 műszaki mentéshez riasztották az egységeket Somogyban, miközben csökkent a beavatkozások száma. A rendőrség beszámolója alapján 5712 bűncselekmény történt a vármegyében, emelkedett az online csalások száma, ugyanakkor a hagyományos bűncselekményekből kevesebbet regisztráltak. A közgyűlés több gazdasági és szervezeti előterjesztést is elfogadott, valamint visszavont egy korábbi határozatot is. Hűsítőt kaptak a gyerekek. Jégkrémmel lepték meg a gyerekeket pénteken a Kaposvári Rotary Klub önkéntesei több kaposvári és somogyi intézményben. Az akció során közel 2000 jégkrémet osztottak szét iskolákban és óvodákban, hogy a közelgő gyermeknap alkalmából örömet szerezzenek a gyerekeknek. A Rotary Klub az esemény kapcsán elmondta, a gyermekek támogatása továbbra is kiemelt céljuk. Következő programjukon pedig a Csiki Gergely Színházba visznek majd gyerekeket egy különleges előadásra. Balesetek adtak munkát a tűzoltóknak. Két személyautó karambolozott csütörtökön a 61-es főúton Kaposvár közelében. A műszaki mentést a megyeszékhelyi hivatásos tűzoltói végezték. A két kocsi három utasa könnyebben megsérült a balesetnek. Hídfőnek ütközött, és félig az úton állt meg egy személyautó csütörtök délután Fonón is, a Petőfi utcában. A kaposvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, és felitatták a kifolyt olajat. A járműben csak a sofőr utazott, akit a mentők kórházba szállítottak. Böhönyén pedig frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy személygépkocsi. A tűzoltók áramtalanították a személyautót, a balesetnél egy szabadnapos tűzoltó is segített. A személyautók két utasa könnyebben megsérült. Kamionosokat ellenőriztek az M7-es somogyi szakaszán. A nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának betartását és a követési távolságot vizsgálták a rendőrök az M7-es autópályán. Az összehangolt ellenőrzés során 20 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek. A hatóság felhívta a figyelmet arra is, hogy a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók reggel 6 és este 10 óra között nem előzhetnek autópályán és autóúton, továbbá kötelesek akkor a követési távolságot tartani, hogy közéjük biztonságosan be tudjon sorolni egy másik járműszerelvény. Érkeznek az első fecskék. Kaposvár közösségi közlekedésében jelentős fejlesztés várható. Június végéig megérkeznek az első elektromos autóbuszok, mondta Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjújában. A városvezető közölte, hogy személyesen járt a BYD üzemében is, ahol a járműveket megtekintette. Első körben 15 elektromos busz érkezik, a teljes beszerzés pedig 42 járművet érint. Hozzátette, a jelenlegi földgáz meghajtású buszok fenntartása jelentős veszteséget okoz, ezért az elektromos flotta költséghatékonyabb és környezetbarátabb megoldást jelent. A fejlesztés részeként töltőállomásokat is telepítenek, és több megállót is korszerűsítenek.
2: Nem csak beszélünk a károsanyag kibocsátás csökkentéséről, hanem teszünk is érte, na és ezért váltottunk elektromos buszokra, és most a váltás folyamatának a kellős közepén vagyunk. Ennek az évnek a végén, a következő évnek az elején szerintem egy teljesen új buszflottát láthatunk, amit olcsóbban tudunk működtetni, olcsóban tudunk üzemeltetni, és amikor ez megérkezik, azt a ki nem mondott, vagy kimondott régi célomat is szeretném elérni, hogy sűríteni tudjuk úgy a buszoknak a számát, hogy sűrűbben járjanak, hogy közben nem nől a tömegközlekedésnek, vagy a helyi közösségi közlekedésnek a vesztesége. Na hát ez a célunk. De emellett még nincs vége a projektnek, mert emellett még elektromos töltőket is telepítünk kint a busz telephelyre, és 2x10 darab buszvárót is korszerűsíteni fogunk mindenféle kütyükkel, ellátva időjárás jelentéstől, mobiltelefontöltőig mindenre rendelkezésünkre fog állni.
1: Vakrandin a vállalatok vezetői. Vakrandi módszerrel hozták össze a somogyi kisvállalkozásokat a hazai nagyvállalatokkal egy különleges beszállítói fórumon Kaposváron. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett országos kamarai beszállítói programon a cégek előre egyeztetett 15 perces gyors tárgyalásokon találkoztak egymással, forgószínpadszerűen váltva a partnereket. A rendezvény célja az volt, hogy a helyi KKV-k közvetlen üzleti kapcsolatokat építsenek ki, új piacokat találjanak és bekapcsolódjanak a nagyvállalati beszállítói láncokba. A fórumon 13 nagyvállalat és mintegy 200 résztvevő vett részt, több száz rövid tárgyalás lebonyolítva egyetlen nap alatt. Nem úszta meg az illegális szemetelő. Illegálisan lerakott szemét miatt emeltek vádat egy fiatal férfi ellen Somogyban. A 20-as évei végén járó vádlott még januárban 9 zsák háztartási hulladékot vitt ki Kaposvár közelébe, majd két különböző helyszínen szabadult meg tőlük a kijelölt hulladék lerakó helyett. A nyomozók a kidobott zsákok között talált a férfi nevére és címére érkező levél alapján jutottak el az elkövetőhöz, aki a rendőri intézkedésekről értesülve másnap önként jelentkezett a kapitányságon és beismertetettét. A kaposvári járási ügyészség hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Rekordszámú alkotás lepte el az együdöt. Megnyílt a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium végzőseinek vizsgakiállítása, ahol 53 diák több mint 120 munkáját mutatták be a város több pontján. Az Együd Árpád kulturális központban a divat, textil, kerámia és dekoratőr szakos tanulók munkái láthatók, míg a Vasari Képtárban festmények, grafikák és fotók kaptak helyet, az animációs filmeket pedig vetítéseken láthatja a közönség. Az iskola igazgatója szerint ilyen gazdag és színvonalas vizsgaanyag még nem készült az intézmény történetében, a megnyitót pedig a végzős festőcsoport különleges performansza zárta.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Estére teljesen feloszlik a felhőzet, derült égbolt borul Kaposvár fölé. A levegő kellemesen enyhe marad, nagyjából 20 fokig hűl vissza, miközben a szél nyugatira fordul és tovább gyengül.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Such a long, long train.

0: basement the rain falls on me.
1: Now I know only I can stop the rain.
2: Only I can stop the rain.
3: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
4: Your bite, your kiss is unknown to me now, so take a minute.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Számtalan szabadtéri program várja a kaposváriakat nyáron, Szita Károly szerint. A városvezető péntek reggeli rádióinterjújában számolt be az előttünk álló időszak főbb eseményeiről. Május utolsó vasárnapján ingyenes gyermeknappal várják a legkisebbeket a Vasari Parkban. Rá egy hétre, június 4-én és 5-én pedig kis kihagyás után újra katonazenétől lesz hangos a Kossuth tér. Ismét megrendezik a Rigó Jancsi Fesztivált, ahol a jazzen kívül gasztrosétát is tartanak, de színes programokkal pezsdíti majd fel a város életét a színházi piknik, a Szent Jakabi nyári esték és a múzeumok éjszakája is. A generációváltás nehézségei és tapasztalatai lesznek a középpontban a VOSZ Somogy vármegyei szervezetének június 4-i kaposvári rendezvényén. A Finó csoport vezetői arról beszélnek majd, hogyan vették át a családi vállalkozás irányítását, és milyen kihívásokkal jár egy több évtizedes cég továbbvitele. Szó lesz arról is, hogyan lehet megőrizni a hagyományokat, miközben új irányokat és megoldásokat vezetnek be. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. A fiatalok közösségeinek szerepe és a valódi emberi kapcsolatok fontossága volt a témája a kaposvári MCC legutóbbi Balatonlellei programjának. Az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettese az előadáson arra hívta fel a figyelmet, hogy a Z generációt gyakran leegyszerűsítő sztereotípiák alapján ítélik meg, miközben viselkedésüket a megváltozott társadalmi és digitális környezet is alakítja. Hangsúlyozta, hogy a digitális tér nem helyettesíti a személyes közösségeket, amelyek fontos kapaszkodót jelentenek a fiatalok számára. Magyar Péter közösségi oldalán reagált a Romániában történt feltételezett orosz dróntámadásra, amelyben a beszámolók szerint egy robbanás következtében két ember megsérült. A politikus elítélte a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, és hangsúlyozta, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Románia felé, valamint támogatja az eset kivizsgálását. Ma lenne 27 éves Harambe, a nyugati síkvidéki gorilla, akit még 2016-ban lőttek le egy amerikai állatkertben, miután egy kisgyerek a kifutójába esett. A tragédia világszerte hatalmas visszhangot váltott ki, és az állat rövid időn belül internetes mémmé, majd kulturális jelenséggé vált. Az évforduló kapcsán a Fehérház is megemlékezett róla, ahol igazi hazafinak és amerikai internetes kultúra szimbólumának nevezték. Harambe emléke azóta is a közösségi média egyik legismertebb és legtöbbet idézett története maradt.
0: Időjárás jelentés.
2: Estére teljesen feloszlik a felhőzet, derült égbolt borul Kaposvár fölé. A levegő kellemesen enyhe marad, nagyjából 20 fokig hűl vissza, miközben a szél nyugatira fordul és tovább gyengül.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91.2 Rádió.

0: meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelé.
1: 91.2 Rádió Most.

0: verandám, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
2: I'm

0: szeme. Ettől visszahoznak utcák és közterek, mindenki pörgeti a tank mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Hírek most!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Június végéig megérkeznek az első elektromos autóbuszok Kaposvárra. Erről beszélt Szita Károly rádiónknak adott péntek reggeli interjújában. A városvezető elmondta, pár nappal ezelőtt személyesen is ellátogatott a BYD üzemébe, hogy megtekintse a buszokat, amiből első körben most 15 darab elektromos jármű érkezik a városba. A beruházás azonban ezzel még nem ér véget, összesen ugyanis 42 új autóbuszt vásárol a város. Szita Károly hozzátette, bár a mostani Bordó sűrített földgáz meghajtású autóbuszok még csak 10 évesek, mégis 1,3 millió forintos veszteséget termel éves szinten a városnak, ezt pedig drasztikusan csökkenteni kell. Az elektromos buszok így nem csak költséghatékonyabbak lesznek, hanem beilleszkednek a város környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseibe is. A városvezető továbbá elmondta, az új buszokon túl elektromos töltőállomásokat is építenek, és több buszmegállót is korszerűsítenek a jövőben. Kaposvárra érkezett a 4 napos Harley Davidson Open Road Tour. A motorosok Győrből indultak és egészen Zágrábig gurulnak, pénteken pedig Kaposváron álltak megebédelni. Látványosan vonultak be a Kossuth térre, ahol bárki megnézhette közelebbről is a járgányokat. Megnyílt a Bajnokok Fesztiválja a Hősök terén, amely a május 30-ai budapesti Bajnokok Ligája döntő kísérő programjaként vasárnapig ingyenesen látogatható. A rendezvényen a látogatók megtekinthetik az eredeti BL trófeát, sőt fotózkodhatnak is vele, valamint különböző labdarúgáshoz kapcsolódó játékos aktivitások és szponzori programok is várják őket. A helyszínen kiállították a sorozatban szereplő csapatok mezeit is, és a színpadon folyamatosan zajlanak majd a programok. A döntőt a PSG és az Arsenal játssza szombaton a Puskás Arénában.
1: Időjárás jelentés.
2: Estére teljesen feloszlik a felhőzet, derült égbolt borul Kaposvár fölé. A levegő kellemesen enyhe marad, nagyjából 20 fokig hűl vissza, miközben a szél nyugatira fordul és tovább gyengül.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A hétvégén több helyszínen is gyereknapi programokkal várják a családokat Kaposváron. Szombaton a K-központban rendeznek egésznapos játszóházat, ahol többek között óriás trambulin, kézműves foglalkozások, állatsimogató és mese délután is szerepel a programok között. Vasárnap a Vasari Park ad otthont a kaposvári gyereknapnak, ahol bábelőadás, középkori bemutató, koncertek és különféle ügyességi játékok várják a gyerekeket. A hétvége során a kaposvári vasútállomáson is különleges közlekedési kalandok programmal készülnek. Retrobuszok és mozdonybemutatók színesítik a kínálatot. Divat, kerámia, grafikai és animációs munkákat mutattak be a kaposvári Zicsi iskola végzős diákjai az idei vizsga kiállítás megnyitóján. Idén rekordszámú alkotás, összesen 53 tanuló, több mint 120 vizsga munkája látható a város több helyszínén, köztük az Együd Árpád Kulturális Központban és a Vasari Képtárban. Az iskola igazgatója szerint egy ilyen gazdag és színvonalas kiállítás még nem készült az intézmény történetében. A megnyitót a 13. évfolyamos festődiákok performance előadása zárta. Péntektől országos tűzgyújtási tilalom lép életbe Magyarországon. A szabályozás értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A hatóságok szerint a száraz aljnövényzet és avar miatt jelenleg rendkívül gyorsan terjedhetnek a tüzek, amelyek nagy része emberi figyelmetlenségből keletkezik. Halálos vitorlázó repülő baleset történt az osztrák Alpokban. Egy 72 éves német pilóta egy hegy sziklafalának csapódott, majd mintegy 80 métert zuhant és a helyszínen életét vesztette. A hatóságok vizsgálják a baleset okát, amely mögött műszaki hiba vagy manőverezési probléma is állhat.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén már meleg, nedvesebb labilis levegő érkezik fölénk, a napsütés mellett már erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Szombaton a hőmérsékletek már ismét 30 fok közelében alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Felújítás miatt változik a NAV kaposvári ügyfélfogadási rendje. A Béke utcai központi ügyfélszolgálat június 1-e és 5-e között csökkentett nyitvatartással működik. Hétfőtől csütörtökig reggel 8:30 és déli 12 óra között, pénteken pedig 8:30 és 11:30 között fogadják az ügyfeleket. Nem a szeméttelepre, hanem a határba vitte a hulladékot egy férfi Somogyban. A vád szerint januárban 9 zsák szemetet rakott le illegálisan Kaposvár közelében, két különböző helyszínen. A rendőrök a kidobott zsákok között talált, a férfi címére érkező levél alapján azonosították az elkövetőt, aki később önként jelentkezett a rendőrségen és beismerő vallomást tett. Az ügyészség pénzbüntetést indítványozott ellene hulladékgazdálkodási rendjének megsértése miatt. Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el a hétvégére a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint szombaton 5 és 17 óra között, valamint szombat 22 órától vasárnap 22 óráig nem közlekedhetnek a tehergépjárművek. Az intézkedés célja a megnövekedett forgalom kezelése és a közlekedésbiztonság fenntartása, különösen az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszain. A hatóságok jelentős torlódásokra és fokozott közlekedési terhelésre számítanak a BL döntő idején. Nyílt levélben álltak ki az MCC jelenlegi és egykori diákjai az intézményért, azt kérve, hogy a csaknem 30 éve működő szervezet sorsa ne váljon pártpolitikai kérdéssé. A megszólalók szerint az MCC több mint 10 000 fiatalnak biztosított szakmai és közösségi fejlődési lehetőséget határon innen és túl, és nem kívánt politikai szervezetté válni. A diákok bíznak abban, hogy a kormányzattal olyan megállapodás születik, amely jogállami keretek között biztosítja az intézmény működését és fenntarthatóságát.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén már meleg, nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk. A napsütés mellett már erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Szombaton a hőmérsékletek már ismét 30 fok közelében alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Lazítson velünk.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Június végéig megérkeznek az első elektromos autóbuszok Kaposvárra. Erről beszélt Szita Károly rádiónknak adott péntek reggeli interjújában. A városvezető elmondta, pár nappal ezelőtt személyesen is ellátogatott a BYD üzemébe, hogy megtekintse a buszokat, amiből első körben most 15 darab elektromos jármű érkezik a városba. A beruházás azonban ezzel még nem ér véget, összesen ugyanis 42 új autóbuszt vásárolnak.